nyáron sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

Egy vadi új nap, és benne egy csomó minden a régi. Nyilván a dátum nem, hiszen 2026. július 30-a egyszer van életünkben, ahogy minden más nap is egyébként. De egy csomó minden igencsak hasonló lesz ahhoz, ami tegnap volt, vagy ami majd holnap lesz. És a szokásos jó kívánság sem éppen úttörő. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk tartalmas. Pörgessük fel a dolgokat a Wecker dalával. Jó reggelt! Kösz, hogy vannak, kösz, hogy itt vannak.

Svet és Molly Rush 6 óra után járunk 9 perc, amit közben kerestem egy dal, de meg is van. Nem véletlenül kerestem rá erre a dalra, de ez csak később fog kiderülni, később néhány másodperc múlva. Addig is köszöntjük névnapjuk alkalmából Judit és Szénia nevű hallgatóinkat. És bár én nem úgy szoktam elbúcsúzni, hogy visszatérek, vagyis I'll be back, nyugodtan megtehettem volna, csak hát tegnap még nem vettem szemügyre a mai kalendáriumot. Reggel, amikor megnyitom, az első dolog, hogy látom, kik vannak az ünnepeltek között, hát ott van az osztrák tölgy is. I'll be back, mondta, vagyis visszatérek, és minden idők egyik legismertebb filmes szállóigéje lett ebből. A Terminátor című filmben hangzott el először, amikor Arnold Schwarzenegger Terminátora kisétál egy rendőrőrsről, majd néhány másodperc múlva egy autóval áttöri a falat. Érdekesség, hogy Schwarzenegger eredetileg azt szerette volna mondani, hogy I will be back, hogy visszatérek majd, mert úgy érezte, természetesebben hangzik. A rendező azonban ragaszkodott a rövidebb, feszesebb változathoz. És igaza lett, I'll be back. Később a filmtörténet egyik legismertebb idézetévé vált, amelyet Schwarzenegger számos más filmjében is újra elmondott, sőt, politikusként is gyakran idéztek tőle. És az, aki ezt mondta, Arnold Schwarzenegger épp a mai napon ünnepli 79. születésnapját. Úgyhogy Isten éltesse őt, és hát persze mindazokat, akik ma vele együtt ünnepelnek. Itt egy dal, amelynek a címe is ugyanaz, hogy visszatérek. I'll be back. Ez a Republic. 6 óra után 10 perccel. Jó reggelt!

I'll be back again, amikor 1999-ben megjelent az a dal, sokan azt hitték, hogy a cím a Terminátorra utal, pedig nem, hiszen ez csak egy feldolgozás. Most függetlenül attól, hogy ma éppen tényleg Arnold Schwarzenegger ünnepli a születésnapját, a 79-et, de ez a dal az csak feldolgozás formájában jelent meg 1999-ben. Az eredeti, amit Santo California című dalként látott napvilágot 1974-ben Tornero címmel, és Tornero szó szerint annyit jelent, hogy I'll be back, azaz visszatérek. Úgyhogy az olaszok ebben megelőzték Schwarzeneggert, meg a filmjét. 6 óra 15 perc van, melegre készülünk, ma még megúszok 30 Celsius fok alatti csúcsértékkel, ma még, igen. Holnaptól már nem. De semmi nem állíthat meg minket, a hőség sem. Sőt, arra fog ösztönözni, hogy hamarabb menjünk ki a strandra. Nothing's gonna stop us now. Ez a Starship. Jó reggelt!

Messzi 6 óra 25 perckor, amikor csütörtököt mondunk, és július 30-át írunk. Hát már csak egy nap maradt ebből a hónapból, jó, ha ma itt leszámítva. Van egy péntekünk, az majd holnap jön, és hozza a kánikulát. Úgyhogy nyugodtan mondhatom, strandolásra felkészülni. Ma még megúsztuk 30 Celsius fok alatti csúcsértékkel, 28 fokot prognosztizálnak a meteorológusok. Holnaptól azonban, hát... hármassal kezdjük írni a kinti hőmérsékletet a kora délutáni órákban, 30 hónap, 32 szombatra, 33 vasárnapra, és a jövő hét első fele is egyelőre úgy néz ki, hogy 30 Celsius fok fölötti csúcsértékekkel érkezik. Esőre ne számítsunk, felhőre sem, amúgy kék-ég ragyogó napsütés, zavartalan napsütés. Igaz, a pakliban van egy kis eső is, ami jól jön, esetleg mondjuk a délutáni órákban. Egy baj van, kicsi a valószínűsége, 25%, és csak jövő héten szerdára van beidőzítve. Úgyhogy addig ne is nagyon számítsunk zuhira, vagy valami ehhez hasonló dologra. Ettől még elázhatunk, de legyen az egy medence, amiben ezt véghez visszük. Erről szól a nyár. Summertime énekel a Yellow Mellow. Jó reggelt!

0: és közterek.
1: Majka Curtis és Nika a csúcson túl, 6 óra 33 perc van, nagy embereket adott a világnak július 30-a évekkel, évtizedekkel, sőt évszázadokkal ezelőtt. Például 1818-ban ezen a napon született Emily Bronte, angol írónő, például Üvöltő szellek az egyik leghíresebb regénye. Henry Ford autógyáros, az amerikai autóipar úttörője, ő 1863-ban született. Az első, nem ahogy abban a filmben Matt Damonnal és Christian Bale-el, hogy és még mit mondott Enzo Ferrari, hogy maga nem Henry Ford, maga Henry Ford a második. Nem tudom, ha valaki az Aszfalt király című filmet látta, benne van ez az idézet. Vladimir Zvorkin, az ikonoszkop feltalálója született 1889-ben, őt nevezték anno a televízió atyának. Ikonoszkop, ugye, hát az a képcső, vagy minek nevezzük? Valamikor még, amikor lámpás tévék működtek, akkor kellett egy képcső hozzá. Az el tudott rendesen robbanni is, hogyha nem vigyáztál vele. Tehát olyan nagy kamerát. Emlékezzünk még a számítógépeknek is, mekkora monitorjuk volt. És lett egy ilyen vékony fólia az egészből. Ki van még? Arnold Schwarzeneggert említettem, ő 79 évet ünnepel. Egy évvel fiatalabb nála Jean Reno, francia filmszínész, láthattuk őt a Nikitában, Leona profiban, Nagy kékségben, Jürgen Klinsmann, világ és Európa bajnok német labdarúgó, és Hilary Swank, amerikai színésznő. Hilary Swank, ő játszott, és azt hiszem Oscar-díjjal is jutalmazták, azt nem tudom, hogy az ő játékát, vagy magát a produkciót, a filmet, Clint Eastwood rendezésében, millió dolláros baby, ha jól emlékszem. Hilary Swank 74-ben született, tehát akkor ő is már 52 évet tölt. Isten éltesse mindazokat, akik a mai napon gyertyákba fújnak. Egy kis nyári álmodozás, vagy álmodozás arról, hogy hol lennénk legszívesebben. Karib-tenger, kék ég, fehér homok, pálmafa, stb. Végül is megoldható, így vagy úgy. Summer Dreaming, Bacardi Feeling. Jó reggelt!

Billy Ocean dala a karibi királynőről, Caribbean Queen 1984-ből, 6 óra 41 perc van. Hát, Gyergyó udvarhely 1-0. Valószínűleg, hogy a hamarosan kezdődő bajnokságban még gyakran találkozunk velük. Kérdés az, hogy bírjuk-e majd velük a tempót. Négy játékos is az SFC-től ment Udvarhelyre, és hát közre is játszottak abban, hogy tegnap két héttel a felkészülés kezdete után már tét meccsen kellett pályára lépjenek, de a Hargita megyei harmadosztályos együttesek Gyergyóban játszottak, a helyi VSK fogadta az SFC-t, Románia kupa első forduló, tavaly ugye a gyergyóiak győztek, hát repetáztak, ha csak egy góllal is, de idén is legyőzték az SFC-t, és tovább jutottak a második körbe. Erről szólunk majd a hírekben is, de egyelőre maradjon itt az eredmény. VSK Gyergyó, Székelyudvarhelyi FC 0-0-ás első félidő után végeredmény 1-0 a gyergyóiaknak. Put your hands in the air now!

Of the Records, vagyis nem hivatalosan. 6 óra 49 perc van. Hosszú a születésnaposok listája. Egy nevet azonban szándékosan kihagytam. Csak azért, hogy amikor említem, akkor egy dalt is tudjak bejátszani tőle. Az a név, hogy Kate Bush, nem feltétlenül cseng ismerősen, főleg a mai generációnak. De amúgy annó, amikor tényleg a sikereinek a csúcsán volt a 80-as évek közepén, igazából egy dal volt annyira sikeres, hogy tényleg ott volt a toplisták, a slágerlistáknak az élén. Nem nagyon tudta megismételni ezt a sikert, viszont az az egy dal, az tényleg az ütött, hasított, és ráadásul értéket is teremtett. És valószínűleg, hogy az előadónak a neve, mint mondtam, Kate Bush, ugye így hívják a hölgyet, nem sokat mond. Nem csak a mai generációnak, a régebbieknek sem, viszont maga a dal az ismerősen csenghet. Most nem tudom pontosan, melyik filmbe került bele. Nem, ezt tényleg most így kapásból nem tudnám megmondani, de az biztos, hogy talán 2023-ban született egy feldolgozás, és mindenki így, wow, milyen klassz új dalt írtak. Hát klassz, csak nem új, mert hogy ez egy 40 éves dal feldolgozása. Most azonban az eredetit hallgatjuk meg, épp a szülinapostól. Kate Bush 58 évet, 58 vagy 68? Hú, 68, Isten éltesse. Running up that hill.

0: Elfogadták a területrendezési törvénykönyvet. Gázhálózat épül Magyaroson. Világbajnok lett a női kardválogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Új területrendezési és építkezési törvénykönyvet fogadott el a képviselőház. A jogszabályt még az RMDSZ korábbi fejlesztési minisztériumi mandátuma alatt dolgozták ki. Cseki Attila fejlesztési miniszter szerint az új szabályozás egyszerűsíti az építkezések és az engedélyezések folyamatát, miközben egyértelműbb feladatokat és nagyobb felelősséget is előír az érintett intézményeknek. A reform részeként országos digitális, egyablakos ügyintézési rendszer jön létre, amelyen keresztül az urbanisztikai bizonylatokat és az építkezési engedélyeket is ki lehet majd váltani. Az új rendszerrel az engedélyezés ideje a jelenlegi 4-8 hónapról átlagosan 65 napra csökkenhet. Legalább háromszor annyi lakást adnak bérbe turistáknak Romániában, mint amennyiről az adóhatóságnak tudomása van. Az online szállásfoglaló platformokon jelenleg mintegy 74 ezer lakás érhető el, miközben tavaly az adóhatóság csupán körülbelül 22 ezer ilyen ingatlant tartott nyilván. A rövid távra kiadott lakások száma egy év alatt közel 8%-kal nőtt. A szálláshelyek népszerűségét az is növeli, hogy többnyire olcsóbbak a hasonló színvonalú szállodáknál. A szállodaipar szerint ugyanakkor Romániában sok ilyen ingatlan illegálisan működik, a tulajdonosok nem fizetnek adót a bevételeik után, ami jelentősen torzítja a piaci versenyt. Gázhálózat épül Székely-Magyaroson, a Bögözközséghez tartozó településen. A beruházást az önkormányzat az Angel Szálinyi program támogatásával valósítja meg, a hálózatot 46 porta bejáratáig vezetik ki. A lakóknak saját költségen kell csatlakozniuk a rendszerhez, ami az igényektől függően várhatóan 2-3 ezer lejbe kerül. A kivitelezés július végére befejeződhet. A fejlesztéssel Bögözközség valamennyi településén a föld alá kerül az összes közművezeték, vagyis az ivóvíz, a szennyvíz és a gázhálózat is. Világbajnok lett a magyar női kardválogatott tegnap Hongkongban. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kardcsapat a döntőben 45-41-re legyőzte Kínát. Így 2022 és 23 után ismét aranyérmet szerzett. Ma este játsszák a visszavágókat a labdarúgó Európa és Konferencia Liga selejtezőiben, több magyar és román csapat is pályára lép. Az Európa Ligában a Ferencváros az idegenbeli 2-1-es győzelem után este 9:30-tól fogadja a holland Twentét. A Konferencia Ligában 19 órától az örmény Pjunik Jerván az odavágót 1-0-ra megnyerő Debrecennel csap össze, szintén 19 órától lesz a litván Audá és az FCSB meccse. 20 órától a norvég Brand Bergen a kolozsvári Universitateával mérkőzik. A Győri Eto FC 20 órától fogadja a luxemburgi Atert Bissent, amelyet az odavágon 6-2-re győzött le. A meteorológusok szerint ma délelőtt nyári napsütésre számíthatunk, egyre melegebb lesz, fokozatosan erősödő hőhullám érkezik az ország területére, a széljárás gyenge marad. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Vizinne és vacaciones, 8 perccel járunk 7 óra után a Wecker második órájában. Időközben leszoktam csekkolni, hogy a mesterséges intelligencia mennyit fejlődik, mondjuk például a zeneszerzés terén, és elképesztő. Elképesztő az az iram, amelyben lép előre is fejlődik. Valami ilyetetlen. El tudom képzelni, hogy sok ember fog majd valamikor a jövőben munkanélkül maradni, mert a mesterséges intelligencia simán el tudja végezni a munkáját. Még az is megtörténhet, hogy valamikor, valamelyik reggel a mesterséges intelligencia fogja köszönteni a hallgatóságot. Pontos lesz, soha nem fog elaludni. Mondjuk az nekem sem szokásom. Bár ha nincs net, akkor lehet, hogy nem tudom. De az biztos, hogy teret fog nyerni. Nyilván még nem tartott, hogy önállósodjon, tehát még nem kell ma, hogy ugye Schwarzeneggernek ma van a születésnapja, még nem kell attól félni, hogy a Skynet ránk ürdi a terminátorokat, meg kell adni a kritériumokat, a mit tudom én, paramétereket, stb., de a zeneszerzés terén ott már lehet azon gondolkodni, hogy te jó ég, egy ilyen dalon dolgoztak 1-2-3 napot. Zenészek, hangmérnökök sokasága, egy egész csapat, és akkor jön a mesterséges intelligencia is. Ha megadod a megfelelő paramétereket, egy perc alatt csinál egy ilyen dalt, amiben még mintha érzések is lennének, de elképesztő. A Wecker dala szól. Ha nem tudná az ember, el sem hinni, hogy ezt egy számítógép csinálta.

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz natur vagy pácolt sertés oldalast 100 gramonként 2,49 banért. Gelatelli prémium válogatott fagylaltot 1000 ml-es kiszerelésben 16,99 banért a Lidl Plus-szal, és 0,75 literes Tuborg világos sört 4,99 banért a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
4: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió.

Yellow Mellow Way és Touch by Touch, 7 óra után járunk, 21 perccel strandidő előtt állunk. Már a mai napon is egyébként el lehet menni strandolni, de igazából a 30 Celsius fok fölötti hőértéke kényszerítik az embert arra, hogy menjél valahova víz mellé, különben kiszáradsz. De hát itt a söröm. Jó, igen, de az nem megfelelő, nem, hogy nem megfelelő, nem elégséges. Azért lubickolni egyet, csobbanni a vízben, ez még élménynek sem utolsó, ugye? Tegyük hozzá, főleg ilyenkor, amikor már nem bírod a nagy meleget. Úgyhogy lehet erre készülni. Mi pedig lapszemlével készülünk hamarosan, de egyelőre folytatjuk a Pet Shop Boys-zal. Mit tettem, hogy ezt érdemeljem? Tették fel a kérdést még a 80-as évek vége fele. What have I done to deserve this?

Foolproof, ez a dal címe. 7:30, lapszemlével folytatjuk a Hargita Népe mai lapszámából. Emelünk ki, hát gondolom a szokás szerint, hogy 3 cikk összejön. Itt az első, egyébként ezzel is indítják a lapot, változások a felszínen és a mélyben, a felszín pedig, hogy szakértői csoportok cserélik egymást, mégsem tudni, mi van a föld alatt, és Parajdról érkeznek ezek a hírek. A cikkből kiderül, hogy a Szálrom országos sóipari vállalat egy hónapja a bukaresti földtani intézet munkatársaival végezteti a szeizmikus mozgások monitorizását a parajdi sóbányánál, ám a feladattal korábban megbízott geológusok szerint a mérések jelenleg nem a megfelelő műszerekkel történnek, mi több, a közeljövőben kockázatos mérésekkel is számolni kell. Ez mit jelent? Kockázatos mérésekkel is számolni kell. Na mindegy, a Szálrom kisebb kőzetmozgások, úgynevezett mikrorengések okán magasabb narancssárga riasztási fokozat bevezetését javasolja. Na jó, de hogyha rossz műszerekkel mértek, akkor hogyan javasolnak valamit? Téves méréseken javasolni valamit, ez nem biztos, hogy jó dolog. Na, hogyha valaki a részletekre kíváncsi, akkor ajánlom a cikket. Címoldalas cikk, de egyébként a negyedik oldalon erről írnak. Mi van még? Gyergyó, 5 éves a fus neki, ott még fiatal, nagykövetek regisztrációja, 28 szervezet jelezte részvételi szándékát a fus neki Gyergyó adománygyűjtő programban. A szeptember 26-i eseményre idén túlnyomó részt szociális projekteket neveztek. Még valami érdekes, megérkeztek az utolsó mentőautók Hargita megyében, az országos helyreállítási terv keretében beszerzett új Smart mentőautók utolsó darabjai is megjöttek, összesen most már 5 B2-es típusú és 1 C1-es mobil intenzív terápiás mentőautóval bővült a Hargita megyei Smart flottája. Igen, az nagyon nem mindegy, hogy milyen felszereltségű a kocsi, B2-es, C1-es, egyik ezt tudja, másik azt tudja, és itt azért ne feledjük el, hogy emberéletek mentéséről van szó, szóval azért látjuk szirénázni. Ebben legalább azt hiszem, hogy nem lehet panasz az autósokra. Az egy dolog, hogy kötelezi őket a kressz, de jó, lát az ember egy-két, hát nem nevezem meg mit, aki úgy csinál, mint hogyha fújna a szél, de amikor jön egy szirénázó mentőautó, aki tud, tényleg, szinte kivétel nélkül, hagy helyet neki. Talán azért is, mert valahol a tudatalatt ott van az, hogy abban a mentőben bárki lehet, ismerősöd, rokonod is, de úgy egyáltalán emberéletről van szó, és tényleg itt azt hiszem, hogy a közlekedés kultúrában vannak elmaradásaink, meg hiányosságaink, ezt mindannyian tudjuk, de ha mentőautót hallunk, látunk érkezni, igen, megadjuk neki maximálisan a lehetőséget, hogy menjél, ott az idő nem pénz, ott életet jelenthet. Erről is még sok minden másról a Hargita Népe mai lapszámában. Addig is, szabad a csók, 4 Street, 7:33 van. Jó reggelt!

Starship és Sarah. 7 óra 41 perc van, csütörtököt mondunk, és hát így azt is mondhatjuk, hogy a kivétel erősíti a szabályt, ugyanis amióta létezik Udvarhelyi Zakuszka, azóta mindig szerdán jelentkezett. A kivétel az pont ma lesz, ugyanis kivételesen csütörtökön lesz hallható, tehát a mai napon 11 órától, azaz 4:12-től, hogy pontosabban fogalmazzak. Bálint Csaba, tanár és könyvelő a meghívottunk, a főszerep pedig, vagy a fő téma a pénz. Mi más lehet a pénz, csak egy kicsit más szempontból vizsgáljuk meg, mondjuk a fiatalok szempontjából például, hogy mennyire tudatosak a fiatalok a pénznek a kezelésében. Van-e olyan tananyag, ami őket erre felkészíti, illetve van egy másik szempont is, de ugyancsak a pénzhez és a fiatalokhoz kötődik. Itt van a nyár, elég gyakran fordul elő, hogy diákok szezonmunkát vállalnak, de hány éves kortól lehet? Mik a jogi keretek? Hogyan lehet őket alkalmazni? Mennyi pénz jár ezért? De ezekről mind beszélni fogunk a mai Udvarhelyi Zakuszkában. 4:12-kor kezdünk. Minden a pénzről szól, it's all about the money.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Cicák, kutyusok, halacskák és ti hullámos papagájok. Hatalmas meglepetésünk van. Július 31-től a Zoo Center új üzletet nyit Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Gyrosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham. Kattalj rá a kajára!
6: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omnia Sig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

1 a farkasokkal, One with the Wolves, Robin Schulz dalát hallhattuk 8 perc választán 8 órától, 8-kor jönnek a hírek, és miközben készülünk lezárni a Becker második óráját is, hozzáérünk Ruzsa Magdihoz, és dalra fakad.

0: hatását, miközben egyértelműbb feladatokat és nagyobb felelősséget is előír az érintett intézményeknek. A reform részeként országos digitális, egyablakos ügyintézési rendszer jön létre, amelyen keresztül az urbanisztikai bizonylatokat és az építkezési engedélyeket is ki lehet majd váltani. Az új rendszerrel az engedélyezés ideje a jelenlegi 4-8 hónapról átlagosan 65 napra csökkenhet. Legalább háromszor annyi lakást adnak bérbe turistáknak Romániában, mint amennyiről az adóhatóságnak tudomása van. Az online szállásfoglaló platformokon jelenleg mintegy 74 ezer lakás érhető el, miközben tavaly az adóhatóság csupán körülbelül 22 ezer ilyen ingatlant tartott nyilván. A rövid távra kiadott lakások száma egy év alatt közel 8%-kal nőtt. A szálláshelyek népszerűségét az is növeli, hogy többnyire olcsóbbak a hasonló színvonalú szállodáknál. A szállodaipar szerint ugyanakkor Romániában sok ilyen ingatlan illegálisan működik, a tulajdonosok nem fizetnek adót a bevételeik után, ami jelentősen torzítja a piaci versenyt. Gázhálózat épül Székely-Magyaroson, a Bögözközséghez tartozó településen. A beruházást az önkormányzat az Angyel-Szálinyi program támogatásával valósítja meg, a hálózatot 46 porta bejáratáig vezetik ki. A lakóknak saját költségen kell csatlakozniuk a rendszerhez, ami az igényektől függően várhatóan 2-3 ezer lejbe kerül. A kivitelezés július végére befejeződhet. A fejlesztéssel Bögözközség valamennyi településén a föld alá kerül az összes közművezeték, vagyis az ivóvíz, a szennyvíz és a gázhálózat is. Világbajnok lett a magyar női kardválogatott tegnap Hongkongban. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kardcsapat a döntőben 45-41-re legyőzte Kínát. Így 2022 és 23 után ismét aranyérmet szerzett. Ma este játsszák a visszavágókat a labdarúgó Európa és Konferencia Liga selejtezőiben, több magyar és román csapat is pályára lép. Az Európa Ligában a Ferencváros az idegenbeli 2-1-es győzelem után este 21:30-tól fogadja a holland Twentét. A Konferencia Ligában 19 órától az örmény Pjunik Jerván az odavágót 1-0-ra megnyerő Debrecennel csap össze, szintén 19 órától lesz a litván Audá és az FCSB meccse. 20 órától a norvég Brandbergen a kolozsvári Universitáteával mérkőzik. A Győri Eto FC 20 órától fogadja a luxemburgi Atert Bissent, amelyet az odavágón 6-2-re győzött le. A meteorológusok szerint ma délelőtt nyári napsütésre számíthatunk, egyre melegebb lesz, fokozatosan erősödő hőhullám érkezik az ország területére, a széljárás gyenge marad. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Sabrina Carpenter, Juno, 8 perccel járunk 8 óra után a Vekker harmadik órájában, kék-kék napsütés, víz mellett. Ki lehet bírni majd a következő napokat? Az lehet egy medence, lehet egy tópart, lehet egy folyópart, lehet a Balaton, amíg még van víz benne. Magosi Brothers Company.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz natur vagy pácolt sertés oldalast 100 gramonként kétlej 49 banért. Gelatelli prémium válogatott fagylaltot 1000 ml-es kiszerelésben 16 99 banért a Lidl Plus-szal, és 0,75 literes Tuborg világos sört 4 99 banért a Lidl Plus-szal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
5: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
6: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkimi Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
7: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
8: Kihesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

Meghan Trainor is All About the Bass, 8 óra múlt 18 perccel. 98 éves a színes film. Ugyanis George Eastman ezen a napon mutatta be az elsőt, még 1928-ban. Amúgy, ha valakinek van türelme, hogy mondjuk a filmek végén úgy megnézze, hát az összes nevet, ami ott szerepel, a legvégén alul esetleg szerepel egy olyasmi, hogy Eastman ez a név, de hát azóta eltelt ugye 98 év, amióta az első színes filmet bemutatták. Nyilván ugye 80-as években a moziban mi már színes filmeket láttunk, a tévében annyira nem, de ott legalább mondjuk Ceausescu a színesben ment. Ha van még valaki, aki emlékszik, rég volt. Akkor még léteztek ilyen érmes fizetős telefonok utcasarkon, otthon nem nagyon, és hogyha fel akartál hívni valakit, ki kellett menjél az utcasarokra, és örültél, hogyha belefért a 25-ban is, vagy egy lejes, vagy nem is tudom mennyivel működött, de sokszor már nem fér bele, mert ott valami beragadt, csak akkor, na jó, akkor menjünk három utcával arra, talán ott működő fizetős telefonra bukkanunk. Payphone, Wiz Khalifa, Maroon 5.

Nagy hőségre utaló figyelmeztetés, meteorológiai figyelmeztetés van érvényben. Nem véletlenül. Ma még 30 Celsius fok alatti csúcsértékre számíthatunk, 28-29. Holnaptól azonban több napon át 30 Celsius fok felett alakulnak a csúcshőmérsékletek. 33, akár 37 is lehet, és ez árnyékban, azért ezt tegyük hozzá. Úgyhogy a hőhullám azért sokak számára megnehezíti a létet. Idősebbek, krónikus betegek sorolhatnám. De hát nyilván mindenkinek javasolják, hogy amennyiben teheti, mindenképpen védje magát a hőhullámtól. Amúgy a meteorológiai figyelmeztetés augusztus 3-áig van érvényben. Egy gyógyír a sebekre, vagy legalábbis védőeszköz lehet a tengerpart. Ott akár táncolni is lehet. Akármilyen hőség van, az ember térdig derékig bemegy a vízbe, és táncol. És énekli, hogy Dancing on the Beach. Jól teszi.

I got my eyes on you, énekel Jessica Simpson. 1997 óta létezik az a féle személyigazolvány, ami hát legtöbbünknél még megvan, de amelyet holnaptól, nem, elsőjétől, augusztus elsőjétől már csak rendkívüli esetekben állítanak ki. Ha valaki megnézi, és mondjuk tavaly előtt készített új személyigazolványt, de még a régi 97-es verzióban, látható, hogy nem 10 évre érvényes. Ne. Pedig általában a személyigazolványok 10 évre szoktak érvényes lenni. Azt hiszem, hogy mindenkinek 2031. augusztus 3-a. Annál tovább nem nagyon lehet érvényes. És augusztus 1-től már nem is állítanak ki ilyen fajtát, 97-es verziót. Az intézkedés nyilván a személyi nyilvántartó főigazgatóság rendelkezésére alapján vezetik be, ennek megfelelően augusztus 1-től. Például Temesváron már csak olyan rendkívüli esetekben fogadnak kérelmeket régi típusú személyigazolvány kiállítására, ha az Románia külföldi nagykövetségein, hivatalos konzulátusain keresztül érkezik, vagy ha az ország külföldi diplomáciai képviselete által kiállított különleges felhatalmazás alapján megbízott személy nyújtja be. Egy érdekes tikk, tehát elektronikus személyi igazolvány. Június 30-áig még ingyenesen volt igényelhető, hát mostantól már fizetni, mostantól akkortól fizetni kell érte. Régi Bródi János dal, meg tini voltam, amikor ezt hallottam a rádióban, hogy személyi igazolvány van, tehát létezem. Ez azt jelenti, hogy 14 éves korunkig nem létezünk.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 8x 0,33 literes Coca-Cola szénsavas üdítőre 25,99 baniért, a 200 g-os Milbona vagy piros szeletelt Gouda sajtra 6,99 baniért, és a hazai áfonyára 750 g-os kiszerelésben 19,99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Add nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.

Tasha és Augustin dala után Don Diablo-val és Felix Jennel folytatjuk most, amikor 7 perc választ el 9 órától. De most jön egy szörny, Monster. Aztán 9-kor jönnek a hírek is.

Elfogadták a területrendezési törvénykönyvet. Gázhálózat épül Magyaroson. Világbajnok lett a női kardválogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Új területrendezési és építkezési törvénykönyvet fogadott el a képviselőház. A jogszabályt még az RMDS korábbi fejlesztési minisztériumi mandátuma alatt dolgozták ki. Cseke Attila fejlesztési miniszter szerint az új szabályozás egyszerűsíti az építkezések és az engedélyezések folyamatát, miközben egyértelműbb feladatokat és nagyobb felelősséget is előír az érintett intézményeknek. A reform részeként országos digitális, egyablakos ügyintézési rendszer jön létre, amelyen keresztül az urbanisztikai bizonylatokat és az

0: növeli, hogy többnyire olcsóbbak a hasonló színvonalú szállodáknál. A szállodaipar szerint ugyanakkor Romániában sok ilyen ingatlan illegálisan működik, a tulajdonosok nem fizetnek adót a bevételeik után, ami jelentősen torzítja a piaci versenyt. Gázhálózat épül Székely-Magyaroson, a Bögözközséghez tartozó településen. A beruházást az önkormányzat az Angel Salini program támogatásával valósítja meg, a hálózatot 46 porta bejáratáig vezetik ki. A lakóknak saját költségen kell csatlakozniuk a rendszerhez, ami az igényektől függően várhatóan 2-3 ezer lejbe kerül. A kivitelezés július végére befejeződhet. A fejlesztéssel Bögözközség valamennyi településén a föld alá kerül az összes közművezeték, vagyis az ivóvíz, a szennyvíz és a gázhálózat is. Világbajnok lett a magyar női kardválogatott tegnap Hongkongban. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kardcsapat a döntőben 45-41-re legyőzte Kínát. Így 2022 és 23 után ismét aranyérmet szerzett. Ma este játsszák a visszavágókat a labdarúgó Európa és Konferencia Liga selejtezőiben, több magyar és román csapat is pályára lép. Az Európa Ligában a Ferencváros az idegenbeli 2-1-es győzelem után este 21:30-tól fogadja a holland Twentét. A Konferencia Ligában 19 órától az örmény Pjunik Jerván az odavágót 1-0-ra megnyerő Debrecennel csap össze, szintén 19 órától lesz a litván Audá és az FCSB meccse. 20 órától a norvég Brandbergen a kolozsvári Universitateával mérkőzik. A győri Eto FC 20 órától fogadja a luxemburgi Atert Bissent, amelyet az odavágon 6-2-re győzött le. A meteorológusok szerint ma délelőtt nyári napsütésre számíthatunk, egyre melegebb lesz, fokozatosan erősödő hőhullám érkezik az ország területére, a széljárás gyenge marad. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 8x0,33 literes Coca-Cola szénsavas üdítőre 25,99 baniért, a 200 g-os Milbona vagy Pilos szeletelt Gouda sajtra 6,99 baniért, és a hazai áfonyára 750 g-os kiszerelésben 19,99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír! A Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Velvet és Mi Amore. Fagytán az ivóvíz. Hát amikor még létezett Udvarhely híradó, akkor volt egy ilyen cikk, amelyben beszámoltak, hogy Udvarhelyszéken bizony elég nagy gondok vannak a vízhiánnyal, Homorodszentmárton magasabban fekvő falvaiban vízóra rendet kellett készíteni. Farkaslakán éppen arról döntöttek, hogy akkor egy helyi befektetőnek adják át az ivóvízrendszert. Kányadban új kutakat ástak, víz után kutattak. Szóval volt gond elég. És mondhatni, van gond elég. Sőt, mondhatni, egy-két hétig tartó energiakihívás elé néz Románia. És azt mondom, energia, akkor megkérdezik, hogy de mi köze ennek a vízhez. Atomenergia ráadásul. Hát azért, mert az atomenergia gyártásához rengeteg vízre van szükség, és aztán kedden már leállították a csernobodai atomerőmű egyik blokkját, és ha minden igaz, akkor már a másodikat is leállították, vagy mindenképpen készülnek a leállítására. Balozsán a szerda esti interjújában azt mondta, hogy a kialakult helyzet egy-két hétig tartat. Ugyanakkor arra kérte a lakosságot és a nagyipari fogyasztókat, hogy esténként 8 és 11 óra között önkéntesen mérsékeljék az áramfogyasztásukat. Az ügyvívő kormányfő magyarázata szerint a csernobodai erőművet a Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt kell leállítani. Míg máskor az évnek ebben az időszakában másodpercenként 3900-4500 köbméteres vízhozamot mért, ez jelenleg 1600 köbméter, és a következő napokban tovább csökken. Balozsán közölte, hogy az energetikai válság stáb hétfő esti ülésén tudomásul vették a szakemberek döntését az atomerőmű egyes blokkjának leállításáról. Ezzel Románia mintegy 550 megawatt termelő kapacitást veszített, ami az ország körülbelül 7000 megawattos napi fogyasztásának kevesebb, mint 10%-a. A szakemberek előzetesen úgy besülték, hogy a kettes blokk még néhány napig biztosan működtethető, de tegnap ennek leállításáról is döntöttek. Emiatt mától további 600-650 megawatt termelőkapacitás esik ki. A két blokk együttesen mintegy 1300 megawattot, vagyis a jelenlegi fogyasztás közel 20%-át biztosította. Na de hogy egy-két hét, az mit jelent? A kormányfő elmondta, az előrejelzések alapján a Duna alsó vízgyűjtő területén egyelőre nem várható annyi csapadék, amely növelni a vízhozamot. A helyzet egy-két hét múlva javulhat, és akkor a két reaktor közül legalább az egyiket újra indíthatják. Na, hát így állunk. Nincs víz, nincs energia. Hát most legyen akkor víz. Legalább 4 percig. Water, énekel Brad Paisley.

0: like music.
1: Sztárreklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai zöld paprikát kilónként 4 lej 29 baniért, és hazai piros burgonyát 5 kg-os kiszerelésben 11 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Miért ugat ennyire a kutyád? Éhes?
3: Nem tudom, honnan tudta meg, hogy a Zoocenter új kisállatáruházának székelyudvarai megnyitóján minden vásárló 25%-os kedvezményt kap a teljes állateledel kínálatra.
2: És mikor lesz a megnyitó?
3: Július 31-én 10 órától a Riverside Retail Parkban, székelyudvarhelyen a Sport utca 4 szám alatt.
2: Zoocenter. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
9: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

A vérszívók dala Olivia Rodrigo és Vampire. 8 perc választ el 10 órától. A szokás szerint 10-kor érkeznek a Star Rádió legfrissebb hírei. Addig hadd süssön a nap, és még azt követően is Sunshine Reggae.

0: Zavartalan a betegellátás, szelektív hulladékudvar nyílik, kikapott az SFC, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Egy-két hétig tartó energiakihívás elé néz Románia a Csernavodai atomerőmű egyes blokkjának leállítása miatt. Az intézkedésre a Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt volt szükség, amivel az ország mintegy 550 megawatt termelőkapacitást veszített. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint a kiesést gázerőművi, nap- és szélenergia termeléssel, energiatárolással, valamint villamosenergia importtal próbálják pótolni. A kormányfő arra kérte a lakosságot és a nagyipari fogyasztókat, hogy este 8 és 11 óra között csökkentsék az áramfogyasztásukat. A meghirdetett sztrájk ellenére zavartalan a betegellátás a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban. Az intézmény valamennyi osztályán és a járóbeteg szakrendeléseken is folyamatosan fogadják a pácienseket. A kórház tájékoztatása szerint a szakszervezet tagjai ugyan szolidaritást vállalnak a tiltakozó akcióval, de napi feladataikat továbbra is ellátják. A vezetőség közlése szerint a betegek a sztrájk ideje alatt is a megszokott minőségű egészségügyi szolgáltatásokat vehetik igénybe. Szelektív hulladékudvar nyílik Székelyudvarhelyen. A hulladékátvételi központban a lakók különböző hulladéktípusokat adhatnak majd le. A létesítményben külön konténerek állnak rendelkezésre a veszélyes hulladék, az elektromos készülékek, az építkezési törmelék, a használt ruha, valamint az állattetemek gyűjtésére is. A működési szabályzat még készül, a tervek szerint a hulladékudvar hetente egy napon tart majd nyitva, a részletekről később tájékoztatják a lakosságot. A központban három hulladéktömörítő konténer is segíti a hatékony helykihasználást és a szelektív gyűjtést. A program várhatóan ősszel indul el teljes kapacitással. Kiesett az FC Székelyudvarhely futballcsapata a Román kupából. Az SFC tegnap a Gyergyószentmiklósi VSK otthonában játszott a kupa megyei szakaszában, habár jól kezdte a meccset az SFC, több helyzete és kapufája is volt az első félidőben, a találkozó egyetlen gólját a hazaiak szerezték a mérkőzés 71. percében egy szöglet után. A végeredmény 1-0 lett a gyergyói VSK javára. Az SFC folytatja a felkészülést a harmadosztályos bajnokságra. Nem lesz BL főtáblás a román bajnok Krajovai Universitatea. A Levski Szófia ellen idegenben elszenvedett 1-0-ás vereség után tegnap hazai pályán fogadta a bolgár bajnokot, a vendégek 16 perc alatt már 2-0-ra vezettek. A krajovaiak még az első félidő vége előtt szépítettek, a második játékrész elején egyenlítettek, de a harmadik gólt már nem tudták megszerezni, így nem lett hosszabbítás, a 2-2-es végeredmény azt jelentette, hogy a Levski jutott tovább 3-2-es összesítéssel, és a labdarúgó BL főtáblájáért játszhat. A román bajnok Krajovai Universitatea az Európa Liga selejtezőjének harmadik fordulójában folytatja, ahol a finn bajnok Kuopio PS lesz az ellenfele. Ma napsütéses, nyárias időjárás lesz térségünkben a meteorológusok szerint, a széljárás megerősödhet helyenként, a déli és délutáni órákban tiszta égboltra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

David Bisbal és András nélküled, azaz Without You, 10 óra 16 perc van. Ilyen sem volt, ami lesz egy óra múlva, hogy csütörtökön jelentkezzen az Akuszka, de ez is meg fog történni. Egy óra múlva már itt lesz velünk Bálint Csaba, és az adás látható is lesz a rádió Facebook oldalán. A téma pedig, hát mi más lehet, mint a

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
2: Wonderland. Far beyond reality, but

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
5: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
4: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
5: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
4: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
1: Reklámot hallottak.
4: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

I'm Just Ken, a 2023-as Barbie című film egyik betétdala, ahol ráadásul az egyik főszereplő Ryan Gosling bizonyítja be, hogy nem csak színésznek jó, de énekelni is tud. Nem ő az első, és nem is az utolsó. 8 perc választ el 11 órától. Általában ilyenkor szokott lenni a Wecker búcsúja. Tehát a Wecker véget ér, de mivel 4:12-től az udvarhelyi Zakuszka jelentkezik, kivételesen csütörtöki napon nem búcsúzom.

0: Zavartalan a betegellátás, szelektív hulladékudvar nyílik, kikapott az SFC, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Egy-két hétig tartó energiakihívás elé néz Románia a csernavodai atomerőmű egyes blokkjának leállítása miatt. Az intézkedésre a Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt volt szükség, amivel az ország mintegy 550 megawatt termelőkapacitást veszített. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint a kiesést gázerőművi, nap- és szélenergia termeléssel, energiatárolással, valamint villamosenergia importtal próbálják pótolni. A kormányfő arra kérte a lakosságot és a nagyipari fogyasztókat, hogy este 8 és 11 óra között csökkentsék az áramfogyasztásukat. A meghirdetett sztrájk ellenére zavartalan a betegellátás a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban. Az intézmény valamennyi osztályán és a járóbeteg szakrendeléseken is folyamatosan fogadják a pácienseket. A kórház tájékoztatása szerint a szakszervezet tagjai ugyan szolidaritást vállalnak a tiltakozó akcióval, de napi feladataikat továbbra is ellátják. A vezetőség közlése szerint a betegek a sztrájk ideje alatt is a megszokott minőségű egészségügyi szolgáltatásokat vehetik igénybe. Szelektív hulladékudvar nyílik Székelyudvarhelyen. A hulladékátvételi központban a lakók különböző hulladéktípusokat adhatnak majd le. A létesítményben külön konténerek állnak rendelkezésre a veszélyes hulladék, az elektromos készülékek, az építkezési törmelék, a használt ruha, valamint az állattetemek gyűjtésére is. A működési szabályzat még készül, a tervek szerint a hulladékudvar hetente egy napon tart majd nyitva, a részletekről később tájékoztatják a lakosságot. A központban három hulladéktömörítő konténer is segíti a hatékony helykihasználást és a szelektív gyűjtést. A program várhatóan ősszel indul el teljes kapacitással. Kiesett az FC Székelyudvarhely futballcsapata a Román Kupából. Az SFC tegnap a Gyergyószentmiklósi VSK otthonában játszott a kupa megyei szakaszában, habár jól kezdte a meccset az SFC, több helyzete és kapufája is volt az első félidőben, a találkozó egyetlen gólját a hazaiak szerezték a mérkőzés 71. percében egy szöglet után. A végeredmény 1-0 lett a gyergyói VSK javára. Az SFC folytatja a felkészülést a harmadosztályos bajnokságra. Nem lesz BL főtáblás a román bajnok Krajovai Universitátja. A Levski Szófia ellen idegenben elszenvedett 1-0-ás vereség után tegnap hazai pályán fogadta a bolgár bajnokot, a vendégek 16 perc alatt már 2-0-ra vezettek. A krajovaiak még az első félidő vége előtt szépítettek, a második játékrész elején egyenlítettek, de a harmadik gólt már nem tudták megszerezni, így nem lett hosszabbítás, a 2-2-es végeredmény azt jelentette, hogy a Levski jutott tovább 3-2-es összesítéssel, és a labdarúgó BL főtáblájáért játszhat. A román bajnok Krajovai Universitátja az Európa Liga selejtezőjének harmadik fordulójában folytatja, ahol a finn bajnok Kuopio PS lesz az ellenfele. Ma napsütéses, nyárias időjárás lesz térségünkben a meteorológusok szerint, a széljárás megerősödhet helyenként, a déli és délutáni órákban tiszta égboltra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Star reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
6: Kihesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Szombathelyi Zakuszka. A város legizgalmasabb beszélgetései egy tárban. Régi sztorik, friss vélemények, közéleti beszélgetések. Fűszeres, tartalmas, néha kicsit csípős, de mindig udvarhelyi. Közéleti arcok mesélnek, vitáznak, sztoriznak, és néha bizony jól megkavarják a dolgokat. Ha szeretnéd tudni, hogy mi fortyog a városban, akkor tarts velünk a következő percekben. Ez az Udvarhelyi Zakuszka, a Sztár Rádióban.
1: Ez a 14. Udvarhelyi Zakuszka, amely kivételesen csütörtökön jelentkezik, ami nem változott az a műsorvezetői felállás. Én magam Szász Csaba is mellettem, Katona Zoltán.
2: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, és üdvözlöm a meghívottunkat, aki visszatérő meghívottunk, nem véletlenül, hiszen azok a témák, amiket Bálint Csaba, közgazdász, tanár, könyvelővel szoktunk beszélni, hát mondjam így, hogy sajnos vagy szerencsére állandóak. Tehát itt az adózással kezdtük el, de hát itt a második adásban már egy kicsikét átmentünk a pénzügyi tudatosság fele, és most többek között ezt próbáljuk majd kifejteni. Nyár van, de ami óhatatlanul, vagy egyáltalán együtt van azzal is, hogy például nyári munkák diákoknak. Csabának nagyon sok tanítványa van, hiszen ugye ő rendszeresen egyrészt közgazdasági versenyeken is részt vesznek a diákjai, másrészt pedig valamilyen fajta pénzügyi tudatosságra neveli az ifjú generációt, és úgy gondolom, hogy ez olyan téma, ami mindenképpen megér egy beszélgetést itt részünkről is az Udvarhelyi Zakuszkában. És hát kezdjünk azzal, hogy maradjunk ennél egyelőre, hogy a diákok és általában a nyári munka, majd később rátérünk arra, hogy nem csak diákok, hogy mit is jelent az, hogy idény munka vagy szezonális munka, de például adok most egy példát, hogyha valaki 17 éves, 16 éves diák és azt akarja, hogy nyáron én diák melót vállalok, elmegyek fagyit árulni, valahol belépőt szedni, valamit, olyan dolgot csinálni, amiért nekem nyáron jövedelem jár. Ezt milyen jogi keretbe lehet belehelyezni, egyáltalán hogyan működik a nyári diákmunka napjainkban, a mi környezetünkben, Csaba?
1: Szia, Csaba!
3: Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
2: Felvezető, ezt elismerem.
3: Igen. Kezdjük az egyik legfontosabbal, a diákokat, a fiatalokat be kell és be kellene vezetni a munkaerőpiacra. Sajnálatos módon Romániában, mint mindent, agyonszabályozunk ezt is. A hanyatló nyugaton az normális.
2: Ezt idézőjelben mondtad, ugye?
3: Igen, igen, mert azért már 30 mondom. Éve vagy 50 éve mind idézőjelben halljuk, hogy a hanyatló nyugat.
2: Igen, de idézőjelben van mindig.
3: Igen. Ott az, hogy a hétvégén a fiatal felszolgál egy pizzázóban, vagy egy kávézóban, vagy valahol, az normális, elfogadott, vagy akár Hollandiában a normális és elfogadott, hogy valaki az egyetemi költségét, vagy tanulási költségeit ebből úgy keresi, hogy mit tudom, fél normával valahol dolgozik. Mi természetesen mindent nagyon szabályozunk, ezt is, de az első alapszabály ugyebár az, hogy bármilyen munka kötelező módon szerződést igényel. Na most a fiataloknál, a 15-17 éveseknél a szabály az, hogy megkötöm a munkaszerződést, ő 6 órát dolgozhat, éjszaka nem dolgozhat, hétvégén már igen, pár évvel ezelőtt sem lehetett, de most már lehet. 6 órát dolgozik, én 8 órát fizetek, viszont utána levonom ugyanazokat a járulékokat, mint a normál alkalmazottnál, azaz durván 45%-ot. Na most a problémánk az, hogy nálunk a tisztelt vállalkozók valamitől nem akarják felfogni, hogy egyetértek, hogy egy fiatal bejön hozzám, az fejfájás, mert nem ismeri a munkaerő, eleve nem olyan munkaerő, hogy 100%-osan teljesítsen, nem ismeri a munkahelyi kultúrát. Én egyetértek, hogy nem fog nekem 100%-osan teljesíteni.
1: Meg sem bízhatsz benne 100%-osan.
2: És valahol csak el kell kezdeni.
3: És a kedves vállalkozóink nagy része azért erre nem hajlandó, vagy nem szívesen, vagy ha uramista oda vetődik, valaki húzza az órát, jobbik esetben oda teszi
1: ládát.
3: Igen, sepregetni, de hogy effektív munkát végezzen, nem töri össze magát.
2: És itt csak a bizalomról van szó, Csaba?
3: Vállalkozók két dologgal érvelnek. Az egyik az, hogy nem éri meg neki, mert hogy nem hozza azt a 100%-os randamentet, illetve úgy is el fog menni. Állj meg, ember! Ez olyan, hogy nyuszik a sapka van rajtad. Szóval hiába állok úgy oda, hogy úgy is el fog menni, ha esélyt nem adok, hogy maradjon. B. Meg sem tudom nézni, hogy egyáltalán az mire jó. Valamire jó-e? lehet, hogy nem ma lesz nekem hasznos tagom, hanem 5 év múlva, 8 év múlva, 10 év múlva. Most vannak Romániában is olyan sikeres vállalkozások, ahol a vállalkozó elmondja, hogy a technikai igazgatója az 17 évesen esett be hozzá, hogy ő egy nagyapjának akar egy falábat, illetve pontosabban egy ilyen műlábat csinálni, aztán egyetemre ment, stb., és ma ugyanannál a cégnél technikai igazgató, de 17 évesen esett be.
2: Tehát vannak ilyen példák, jó példák.
3: Elég sok ilyen példát tudok, csak erről valamitől nem beszélünk. Tehát visszatérve, nálunk nincsen kultúrája annak, hogy a fiatalt bevigyük, kézen fogjuk és bevigyük a munkaerőpiacra. Nem, mi valamitől lemaradtunk, nem úgy, mint a nyugaton. Tehát az első a munkaszerződés. Mindegy, hogy egy hónapra, vagy két hónapra, vagy három hónapra alkalmazom, munkaszerződést kell kötnöm.
2: Tehát kell legyen szerződés. Anélkül nem megyünk vele, mint diák, ugye?
3: És már csak azért is mondom a diákoknak, mert uramisten, lesz egy baleset, érthető módon, ja, mert hogy nem megtörténhet hozzá, mert akkor onnan felmerül az a kérdés, hogy mit kerestél te ott? És annak van egy büntetőjogi felelőssége is, akár mind a két fél részéről. A második esetünk az a napszámos munka. Vannak a cégek, akik napszámosokat tudnak alkalmazni, az megfelelő KN kódok alapján, egy napra, két napra, öt napra. Ennek itt nem szerződést kötünk, hanem az a cég elméletileg már be van jelentkezve a munkaerőügynökségnek a rendszerébe, van egy laptopja, vagy van egy okostelefonja, és ott regisztrálja a napszámost, aki, mit tudom én, erdőt tisztít, vagy sepreget, vagy bármi egyebet csinál, meg vannak rá a normák, hogy mit végezhet el egy napszámos, és mennyi ideig. De akár munkának, tehát ilyen nyári munkának az is meg tud felelni. És a harmadik, az, amiről meg nagyon kevesen tudunk, vagy nagyon kevesen beszélünk, vagy nagyon kevesen használjuk, az az úgynevezett háztartási szelvény, egy ticket.
2: Ez fejtsd ki bővebben, hogy ez mit jelent tulajdonképpen?
3: Pár évben ezelőtt valaki, hála Istennek, Bukarestben gondolkozott, amúgy ritka, ezt úgy hozzátesszük, gondolkozott, és azt mondta, hogy...
2: Ez egy elég komoly mondat volt.
3: Nem jó dolog az, hogy az emberek feketén dolgoznak, illetve nem tud legálisan alkalmazni Marika néni valakit, hogy vágja fel a fáját, vagy seperje fel a udvarát, vagy akár szedje le a gyümölcsöt, vagy nem tudom.
1: Kaszálja a füvet, na, rengeteg
3: meg. Igen, igen, és ezért valaki kitalált ezt a bizonyos tiketet, tehát a háztartási szelvényt. Ez a háztartási szelvény úgy néz ki, hogy én, Bálint Csaba, tudom, hogy nekem holnap utára, vagy pár napon belül kell valaki, aki felvágja a fámat. Az Anofémé, tehát az úgynevezett Országos Munkaerőügynökség honlapjára rámegyek, regisztrálok, stb. Amúgy nem nehezebb megcsinálni egy Facebook regisztrációt. Befizetem a befizetnivalókat, 15 lej egy ilyen háztartási szelvénynek az ára, mit tudom, veszek 10 darab 15 lejest, a 150 lej, majd utána megérkezik az a háztartási szelvény, és amikor megbeszéltem Pistikével, aki jön hozzám fát vágni, és azt mondom, hogy ezért kapsz 5 darab ilyen háztartási szelvényt. Ettől a perctől fogva, hogy Pistike rábólintott, és ő is tudja, hogy kap ilyen 5 darab háztartási szelvényt, legálissá válik a munka. Nem fekete munka. Tehát már van valamilyen, nem leírt, igaz, de van egy...
1: Van egy jogi háttere az egésznek.
3: Szóbeli jogi háttere, igen. Egy társadalmi szerződés, rossz szóval beszéljek. Pistike megcsinálja a munkát, megkapja az 5 darab tiketet magyarul, azaz háztartási szelvényt, amit szintén az Anofémé oldalán regisztrál ő is, beírja a sorszámokat, mindent, és pár napon belül a bankszámlájára meg fogja kapni ennek az értékét. Na most persze valamennyi adót levonnak, meg egészségügyi biztosítást, 300 lejes tiket után, azaz 300 lej után 250 lejt kap kézbe az illető, tehát olyan 50 lejt vesznek el. Jó, diákoknál ez nem annyira érdekes, de hogyha valaki már húzamosabb ideig munkanélküli, akkor 85 darab tiket után ő biztosítottá fog válni. Tehát adott esetben meg lehet ezt úgy fejben sakkozni, hogy minden hónapra jusson 85 darab tiketem, és akkor én annélkül, hogy bármiféle fajta szerződést vagy bevallást kitöltsek, automatikusan biztosítottá válok. Oké, térjünk vissza. Diák is úgymond regisztrálta magát, diák is megkapja ezt a bizonyos tiketet, azaz háztartási szelvényt, és attól arrafele bármire költheti, nem csak élelmiszerre, nem csak iskolára, ez egyfajta fizetés. Az előnye az, hogy legalizáltunk egy amúgy már létező dolgot. A hátránya az, hogy Marika néni, aki 75 éves, nem fogja megcsinálni. Tehát úgymond kell valaki segítség. Most, hogy az a falugonnok-e, Caritas-e, nem tudom, valaki.
2: És napszámos munkát végző, mondjuk 55 éves vagy 65 éves Jóska sem biztos, hogy fogja regisztrálni magát.
4: Ráadásul hozzáteszi, hogy hagyjuk ezt, 5 másodperc, amíg az 50-est a kezében nyomom, és megköszönöm szépen. Van egy ilyen...
3: Ezzel semmi bajom nincsen, csak ezt gyakorló könyvelőként tudom, mikor felhív a másik, hogy erre is gyorsan be kell jelenteni a másikat. Mondom, mi? Ráborult a traktor. Mondom, hát... Hogy dolgozott?
4: Feketén.
3: Hát mondom, de hát ha bejelentem, és csak holnaptól siessem, mert mentőm a utomban. Tehát gyakorlatban tudok nagyon sok ilyen esetet, amikor a cirkulalap úgy megpattant és levágta az ujját, amikor a különböző ilyen háztáji vagy kevésbé háztáji munkáknál lett egy munkabaleset, ami amúgy benne van a pakliban,
4: igen.
3: Attól a perctől fogva, hogy feketén adtam oda azt a 154-t, vagy 300-t, vagy 504-t, attól a perctől fogva már büntetőjogi felelősségem is van. És onnan már akkor érdekessé válik a történet.
4: Így már másképp fekszik a baba. Miért nem tudunk erről?
3: Miért nem tudunk erről? Hát ezért...
4: És itt most nem a János bácsira gondolok, bágyban lakik, hanem akár médiában, akár vállalkozók, mert lemerem fogadni, hogy ha elmegyek 10 vállalkozót, megkérdezek, 8 azt fogja mondani, az mi?
3: A legelső az, hogy nem a bizonyos országos munkaerő ügynökség nem mediatizálta, vagy nem mediatizálták.
2: Valamitől akkoriban
3: volt egy minimális sajtóhír, vagy relatív kevés, és az úgy elhalt. Elméletileg tavaly volt egy oknyomozás, 77 ezer tiket volt akkor a rendszerben, az ilyen...
2: A soknak számít.
3: Az nagyon kevésnek számít. Románia szinten az elenyésző.
2: Az elenyésző valóban. Így, hogyha a számokat...
3: Igen.
4: És mit derített ki?
3: Nem, működget, tehát maga a rendszer működik.
2: Tehát a honlap működik, minden.
3: Annyi, hogy 5 napon belül fizettek, tehát úgymond mire megérkezett a másnak a bankszámlájára, az pont 5 nap volt, tehát nem az a 2-3 nap, amiről ő beszél. Igen, ez egy hátrány, hogy kell várjak 5 napot a készpénzemre, viszont attól a perctől fogva, hogy ezt legalizáltam azzal, hogy tiketet, azaz ilyen háztartási szervényt adok, onnan már nem tudok beszélni fekete munkáról, onnan már egy munkabaleset esetében nincsen büntetőjogi felelősség, vagy minimálisabb a büntetőjogi felelősségre vonás. Tehát kifehérítettem. Ezt szerintem nagyon kellene csinálni, mert főleg diákoknak, és nem szükségszerűen csak nyárára, hanem akár egy hétvégére, akár egy október-novemberi hétvégére már egy legális pénzszerzési lehetőség. Ez a tiket úgymond, azaz a háztartási szervény 12 hónapig érvényes. Tehát magyarul én ma megvettem.
4: Egy éven belül.
3: És egy éven belül el kell használjam.
2: Tehát mind a diáknak, vagy mind a munkavállalónak, tehát az időszakos munkavállalónak, mind pedig a vállalkozónak ezt azért nem árt tudni, hogy van egy ilyen lehetőség is.
3: Igen.
2: Igen, ez lehet ennek a résznek a konklúziója. Amúgy rátérve a pénzügyi tudatosságra, Csaba, tehát ugye ez egy nagyon-nagyon tág fogalom, nagyon-nagyon tág dolog, de ugye itt a bevezetőben említettem, hogy te a diákoknak ezt azért, hogy mondjam, tanárként is súlykolod a fejükbe, hogy azért hogyan bánjunk a pénzzel. Ez, hogy így mondjam, a mi időnkben szerintem még utána is nagyon sokáig nem volt iskolai tantárgy. Az, hogy hogyan építsük fel pénzügyileg az életünket. Ugye nagyon sok mindent tanulunk az iskolában, de vannak dolgok, amiket nem. Illetve hát az nagyon, sajnos úgy néz ki, hogy nagyon hasznos lett volna, hogyha mondjuk ugye az elmúlt évtizedekben is tanítottak volna középiskolai szinten minimálisan pénzügyi ismereteket, tudatosságot, azt, hogy a mindennapokat te hogyan rendezed. Te egyébként ezt hogy adod át a diákjaidnak?
3: Hát a legelső röviden, az, hogy
2: ezt röviden, nyolcadikban
3: már tanítunk, hanem... pénzügyi nevelést. Az egy külön történet, hogy nyolcadikos, ugyebár a szülők is, meg a tanárok is hajtják a román-magyar matek kísérettségét. Tehát az ilyen himi-homi pénzügyi nevelésre nem fordítanak nagy energiát. Tizedikben tanítunk vállalkozás ismeretet, amit ha komolyan veszi az illető szakos kolléga, vagy akár szakos, akár nem. Nagyon sok érdekes dolog tud kiderülni, ugyanis nekem a tapasztalatom az, hogy minden évfolyamban van egy pár diák, akit érdekel a vállalkozás. Sőt, olyan diákjaim vannak, most én háromról beszélek konkrétan, akik 17 évesen jöttek hozzá, amikor befejeztük ezt a kurzusot május hónap során, hogy ők akarnak csinálni egy PFI-t, az egy egyéni vállalkozás. Mondtam, hát tudjátok mi a legelső szabály, 18-et be kell tölteni, és megcsinálták szomszédnak a nevére, ide-oda annak a nevére, és az egyik diákom a tavaly, én néztem át a könyvelését, akkor jó, akkor már pont 18 volt, de másnak a nevén futott, 35 ezer lejes haszonnal zárta a tevékenységét. Online kereskedésről beszélek. És az idén, mire eljutott az érettségig, elérte a TVA-s plafont, az ÁFA plafont árbevételben. Úgy, hogy májusban már nem sokat foglalkozott vele, mert jött egy érettségi, így van. A másik diák, akire most így ennyire gondolok, ő nem ennyire sikeres, ő ott valami 10 000 lej haszonnal zárta a tavalyi évet, és az idén nincsen információm, meg a harmadik az a ruhákkal foglalkozott, és specifikus ruhákkal. Tehát, ha a fiatalok, a 17-18 évesek észrevesznek piaci réseket, és leülnek, és tanulnak, jó, ezek már ne fedjük el, ők angolul már beszélnek, tehát hozzáférnek a relatív ingyenes nemzetközi tanfolyamokhoz is, nagyon sok van az interneten ingyen bérmentve, és tudnak vállalkozni, és hasznot generálnak, akkor nem értem, hogy a 20 éve vállalkozó székely, és nem csak székely vállalkozó, miért sírnak annyira, hogy mind meghalunk. Nem értek egyet ezzel, azzal egyetértek, hogy valóban egyre kevesebb a fóka, és nagyon sok a vadász, én ezzel egyetértek, de ez egy hasonló tudomány, mint a matematika, meg lehet tanulni, utána kell olvasni, és ha tizenévesek meg tudják csinálni, hogy legális körülmények között, tehát nem feketézünk, legális körülmények között a business modellt felállítják, és az működik, akkor a 20 éve vállalkozók kapják össze magukat, és nézzenek szét, és valamit újítsanak azon a business modellen. Működni fog. Egyetértek, kevés a fóka, nagyon sok a vadász, de nekem, mint vállalkozónak az a dolgom, hogy a lehető legjobban alkalmazkodjak, és a piaci réseket észrevegyem. Ne ugyanazt áruljam, mint a szomszéd, meg a szomszéd szomszédjának, a szomszédjának a szomszédja.
2: Jó, akkor jövök én az ördögügyvédje, hogy szokták mondani, a vállalkozókat úgymond védelmembe fogom most venni, kérem szépen az infláció, az ugye megy, és hát akkor automatikusan megy be az adóba, ugye a számok mennek felfele. A vállalkozó pedig, vagy bármilyen intézményvezető, vagy bárki megvakarja a fejét, hogy akkor mi lesz holnap, mi lesz jövőben.
3: Egyébként egyetértek, hogy ha van inflációnk, akkor rohadtatlanul van adónövelésünk is.
2: Meg felfele.
3: Egyértelmű, mert hogyha valami tegnap volt 10, lásd, üzemanyag, ha tegnap előtt 9 lej akármennyiben volt, és ha tegnap este csírba szeredában megdöbbenve néztem 10 lej 20 valamennyiben, óhatatlannak az áfa vonzata magasabb, hiába, hogy annyi százalék amennyi, mert az alap megemelkedett, akkor óhatatlanul magasabb. Egyetértek, hogy az adók fölfele fognak menni. Sőt, a helyi adók is fölfele fognak menni, mert ugyebár a szabály azt mondja, hogy mindig a tavalyi év inflációs korrelációjával fogom kiigazítani.
4: Ami nem kevés.
3: És ha 11%-ot vallott be a román állam, akkor egyértelmű jövőben valószínű, hogy a helyi adónk már 11%-kal több lesz.
4: Alapból?
3: Igen.
4: Hivatalból, vagy hogy szokták ezt mondani?
3: Viszont van egy másik megfogalmazás, amit én nemrégiben pár évvel futottam vele szembe, ahol azt mondta az illető előadó, ne azért sírjatok, hogy mennyi adót kell befizetni. Az azt jelenti, hogy megy a biznisz. Ha nem megy a biznisz, zéro adót kell befizetni. Nem éppen így igaz, mert hogyha van egy böhöm nagy gyáram, annak van egy helyi adó része, de amennyiben az a gyár meg van állítva, akkor ott nincsen se áfa, se jövedelmi adó, se fizetés utáni adó, se. Tehát, hogyha én adót kell fizessek, az azt jelenti, hogy megy a biznisz. Ha nem kell adót fizessek, akkor nem megy a biznisz.
4: Na de várj csak.
3: Hát akkor el kéne döntsük, hogy melyik a baj.
4: De gondold el, hogy van egy alkalmazottad, és az kap egy jobb lehetőséget, és azt mondod, hogy figyelj, ha adsz 200 lejjel többet, akkor maradok. Igen, de mit mond a vállalkozó? Az nekem 400-ba kerül.
3: Ez igaz, viszont erre meg az a válaszom, hogy a kedves vállalkozó egyrészt vegye észre azt, hogy nem csak fizetéssel tudok egy alkalmazottat ott tartani.
2: Motiválni.
3: Van egy toxikus munkahelyi környezet. Van egy olyan, hogy adott esetben lazább a munkaprogram. Van egy olyan, hogy bármikor elengedlek, és beportolod később. Tehát amikor rugalmas alkalmazottat itt akarok tartani, az nem csak a fizetés. Az is. Egyet értek, de nem csak.
4: Tehát csak adott esetben más is.
3: Kevesebb fizetés, és most egy konkrétumról beszélnek, ez egy család itt Székelyudvarhelyen, gyerekeket iskolába kell vinni, a kedves vállalkozó verte a tamtamot, hogy már pedig nekem 8:30-kor be kell jönni ide az ajtón, mert ha nem, ez meg az. És nem a fizetésért ment el a házaspár a vállalkozótól, hanem azért ment el, mert a másik cégnél, hasonló munkakörben az ottani vállalkozó rántott egyet a vállás, azt mondja, jó, akkor ti 9-re jöztök ettől arrafel, és dolgoztok fél hatig pont. Vagy úgy osztották be, hogy az egyik hétre jött, és akkor volt, aki kivegye a gyereket. Ilyen egyszerű rugalmasság ezt, igen, meg lehet ez oldani, hogy ott maradjon a munkaerő.
2: De ez megbeszéléseken múlik, és nem szigorú szabályzatokon és szerződésen is, hanem egyszerűen face to face megbeszélünk egy dolgot egymással, és tartjuk magunkat az egyességhez. Tehát, hogy ez a... Mert ez egy másik dolog, ugye, hogy hát ebben a szférában ugye a vállalkozás, meg minden. Múltkor volt alkalmam beszélgetni egy vállalkozóval, aki hát így azt mondta, hogy hát ugye Székelyföldön, hogyha ő egy forgalmazó volt egyébként, bizonyos terméknek a forgalmazója, és azt mondta, hogy bármennyire is hihetetlen, ez még mindig érvényes, hogy a Székelyföldön, az itteni régióban egy itteni terjesztővel megbeszélek valamit, az akkor egy év múlva is úgy lesz szóban. Viszont szomszédos megyékben, és itt nem sorolom fel a megyéket, hogyha megbeszélem ugyanezt a történetet, és oda megyek egy év vagy fél év után ellenőrizni, nem biztos, hogy úgy lesz. Sőt, meg vagyok győződve róla, hogy az esetek többségében nem. Nem én mondtam ezt, egy vállalkozó mondta, aki forgalmazással foglalkozik. Tehát van egy csomó ilyen, hogy a megbeszélt dolgok, a megegyezett dolgok, ezek azok fontosak lennének. Nem csak ezen a területen. Minden területen, tehát a magánélettől a munkáig, a tényleg mindenhol. De úgy gondolom, hogy ebben a szférában ez különösen fontos, hogyha megbeszéltünk valamit, akkor ahhoz tartjuk egy magunkat.
3: Ez főleg a munkaerőre érvényes. Na most ne feledjünk el, hogy van egy olyan, hogy korlátozott racionalizás elmélete, ami azt mondja, hogy amit én a tegnap tudtam és döntöttem, ma lehet, hogy másképp döntök, mert újabb információkat kaptam.
2: De akkor újra kell beszélni, ugye?
3: Igen, igen. És ez a legfontosabb, hogy amint újabb információim vannak, és én megmásítom a döntésemet valami miatt, akkor tájékoztatom a másikat.
4: Tehát ne egy oldalon történjen bármi ilyesmi.
2: Visszatérve még a pénzügyi tudatosságra, ugye, tehát amit itt beszéltünk a diákjaidról, ez mennyire, ugye mondtad, hogy ezek kiemelt diákok, kivételes diákok, hogy
3: nem kiemeltek.
2: Nem kiemelkedők, kivételesek, igen. Akik mondjuk erre a dologra nagyon-nagyon fókuszálnak, meg odafigyelnek. Na de mi van a többséggel, akiknek mondjuk nem ez az első, hogy ők nem azzal foglalkoznak, hogy 16-17 évesen másnak a PFA-jával vállalkozást indítsanak, mert mondjuk ez, hogy mondjam, ez nem olyan, ezt minden második diák nem fogja megtenni, sem nálunk, sem másút. De azoknak, mik azok, vagy melyek azok az alapismeretek, amelyek elsajátíthatók, hogy ha neked egyszer fizetésed lesz, akkor azt te hogyan hozd be?
3: Én inkább pontosítok.
2: Nyári melód lesz,
3: nem
2: hogyan
3: fizetés,
2: hoztod be?
3: Jövedelmet.
2: Jövedelmet, elnézést.
3: Az a jövedelem, igen, az lehet...
2: Kifejezés.
3: Keresztanyámtól kaptam, igen, 100 lejt.
2: Igen, minden, a bevételem, a jövedelem.
3: Nagyon sokszor kihangsúlyozom a diákoknak, hogy nem küldtünk el minden pénzt. 10%-át tett félre. Ne többet, 10-et. Uh-huh. A 100 lejből 10 lejt, az 1000 lejből 100 lejt. És azt a pénzt hagyjad dolgozni. Tehát ne te dolgozz vele, hagyjad dolgozni. A legegyszerűbb az, ugye, bár, hogy havonta beballagok a bankba, beteszem a 100 lejemet, és lekötöm arra az évi 5%-ra. Hogy az sok vagy kevés, erről lehet vitatkozni 5 lej egy évben, de mindenképpen valami, mert ha minden hónapban beteszel 100 lejt, az év végére 1200 lej lesz. Jó, ebben az esetben nincsen kockázat, minimális a kockázat, viszont vannak különböző bankoknak különböző ajánlataik, ahol már kockázatot vállalsz részvénypiacokkal. Egyszerű, ma már nem mint 20 év ezelőtt, hogy nagyon nehéz volt a részvénypiacra betörni. Bankoknak pont ezért vannak online szolgáltatásaik, hogy akár már 100 lejjel is tudsz egyfajta befektetést eszközölni. És ha te csak minden hónapban 100 lejt beteszel, egyik banknak az ajánlata, hogy durván 70%-ot ad egy évre, nem ő az általa kezelt befektetési alap, és ha te csak minden hónapban 100 lejt teszel be, az év végére 1200 lej, és a 100 lejek azok, ha hozza 70%-os randamentet, akkor az már durván 2000 lej lesz.
4: Ezt jó szóba hoztad. Ugyanehhez kapcsolódva, ugye telefon

0: Netfly, illetve ezeknek a különböző applikációk,
1: tehát te amelyekkel. Te válaszki, ne várd meg, amíg bejön egy felugró ablak, és neked egy befektetés.
0: Mert az valószínűleg egy átverés lesz. És tudatosan nézz utána, hogy hova, és hogy mekkora kockázatot vagy hajlandó vállalni. Mert oké, ma 70%, de ez lehet holnap lesz 50, és lesz az én befektetésem, amikor először láttam, hogy a telefon egy pirosban van, azaz az illető összeg alá esett, magyarul vesztettem rajta, hát a szívem majdnem megállt, aztán utána jött a bennem lakó közgazdász, hogy állj meg ember, hát ez benne van, hát ez ma lefele megy, és holnap fölfele megy, hogy a piac hektikus, pont ezért hoz hasznot, szemben az 5%-os lekötéssel, ami biztos.
1: De hát semmiképpen nem piramis játék, ugye, mert még mindig vannak, tehát elenyésző.
0: Lesznek is.
1: És lesznek is, tehát, hogy még mindig vannak, ugye most hirtelen nekem eszembe jut az a 90-es évek eleje, amikor én még diák voltam, és hát diáktársaim voltak azok, akik az összekuporgatott akkori pénzüket rakták be ebbe a kolozsvári machinériébe, hogy így mondja, hogy egy akkori...
2: Nem a Kronosz volt az? Nem volt az?
1: A Caritas volt. Hogy egy akkori szakkifejezést mondjak. Természetesen egyik diáktársam sem kapott belőle vissza, hogy lejt sem. De hát emlékszünk, hogy akkor mit jöhet, tragédiák, életek, sorsok, sok százai, ezrei mentek erre rá abban az időben, ugye, hogy a piramis játék, ami nyilvánvaló volt, hogy egy idő után lufi. Egy idő után, hogy az teljesen. De hát én azon csodálkozom, hogy még manapság is vannak olyanok, akiket ilyesmivel bele lehet vinni. Tehát ilyen alap, olyan alap, ilyen legálisnak néz ki, és nem nézünk utána, beletesszük a pénzt, és akkor oda lesz az egész.
2: Hiszékenyek vagyunk, vágyunk némi gazdaságra, anyagi biztonságra, és azért bármire képesek vagyunk önmagunkkal kilőni akár.
0: Nagyon sokszor felírom a táblára, hogy érthető legyen, hogy könnyen meggazdagodni nem lehet. De könnyen elszegényedni, igen.
1: Cseszti, két vonalra még alá is húzott, ugye?
0: Emlékezzünk, hogy egy pár hónappal ezelőtt volt egy enyhe botrány, hogy a Facebook, és nem csak tele volt reklámok, hogy a hidroelektrika újabb részvényeket bocsájtott ki, és mekkora haszon van rajta. Már akkor mondtam ismerős és egyéb körökben, hogy figyeljetek, ha ekkora haszon van rajta, akkor a hidroelektrika rég megoldott a belső körben. Utólag meg kiderült, hogy egy óriási átverés állt a hátam, mögött mesterséges intelligenciával megspékelve.
1: És felhasználták a céget.
0: Így van. Igen. Így van. Tehát óvatosan, viszont amiről én beszélek, azok a nagy bankok, a megbízhatóbb bankok, amik a román piacon is jelen vannak, bénérés szabályozással működnek, állandó felügyelettel, állandó ellenőrzéssel, tehát ott minimálisabb az esélye annak, hogy a pénzünket el fogjuk veszteni.
2: 28. percben járunk, úgyhogy lassacskán zárunk. Mivel zárjuk?
1: Nekem még lenne egy ötletem azzal kapcsolatban, tehát itt ugye, és visszatérek megint a diákokra és a nyári munkákra, ugye beszéltük azt, hogy szerződés. A diák hogyan induljon el? Hol kap ma? Honnan tudja ma, hogy hol van munka? Nyári munka, idény munka?
0: Vannak különböző portálok, ahol
1: ez volna konkrétan nekem, hogy valami fogó, olyan fogódzó, mondjál ilyen, hogy .ro, jobportál.ro, ahol
0: viszont ha én munkát keresnék, én szépen a Facebooktól elkezdve TikTokig feltölteném, hogy ez vagyok, ehhez értek.
1: És szeretnék dolgozni.
0: Uh-huh. Illetve már május végén letettem volna egy-egy önéletrajzot 20-30-50 darab céghez, mert ne feledjük el, az én fiaim mindegyik dolgozik nyáron, vagy dolgozott nyáron, hogy beesnek az ilyenek, hogy hirtelen kaptam egy last minute repjegyet Törökországba, és egy hétig most főnök engedje el, mert. És akkor a főnök azt mondja, jaj, be jó, mert nekem van egy önéletrajzom,
2: aki beugrik
0: helyettem. Hazajött behívom 3 nappal, hogy valamennyire azért vegye át, tudja, hogy merre megy, és akkor elengedtem. Tehát tudatosan próbálni keresni.
1: Szempontból is hasznos lehet mondjuk egy diák vagy egy fiatal, egy ilyen beugrós, nyári beugrós, igen, szabadságok periódusa van, most milyen jó tényleg.
0: Vagy akár azt mondja az okosabb diák, hogy ezt a tiketet lemenedzselem, egész egyszerűen, amiről beszél, én neked regisztrálok, mindent elvégzek, te csak adjál nekem olyan munkát, hogy én ezt a tiketet majd tudjam megkapni, illetve rendezzem. Leveszem a gondot a fejedről, legálisan fogok nálad dolgozni, legálisan fogom azokat a dolgokat végigvinni, amiket kérsz, és nézd meg, fog működni a történet.
1: Legyen ez a végszó szerintem. Csaba.
2: Köszönjük, hogy itt voltál, és majd beszélünk. Hát, ha hamarabb nem, akkor valószínűleg, hogy januárban, amikor megnézzük, hogy mekkora volt az infláció, és mennyivel kell hivatalból, alapból többet fizetnünk helyi adóként. De addig valószínűleg meg a pénz az még szóba fog kerülni.
0: Köszönöm szépen.
2: Mi is köszönjük.
1: Köszönjük szépen a hallgatóknak is a figyelmet.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Cicák, kutyusok, halacskák és ti hullámos papagájok. Hatalmas meglepetésünk van. Július 31-től a Zoo Center új üzletet nyit Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Zavartalan a betegellátás, szelektív hulladékudvar nyílik, kikapott az SFC, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Egy-két hétig tartó energiakihívás elé néz Románia a Csernavodai atomerőmű egyes blokkjának leállítása miatt. Az intézkedésre a Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt volt szükség, amivel az ország mintegy 550 megawatt termelőkapacitást veszített. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint a kiesést gázerőművi, nap- és szélenergia termeléssel, energiatárolással, valamint villamosenergia importtal próbálják pótolni. A kormányfő arra kérte a lakosságot és a nagyipari fogyasztókat, hogy este 8 és 11 óra között csökkentsék az áramfogyasztásukat. A meghirdetett sztrájk ellenére zavartalan a betegellátás a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban. Az intézmény valamennyi osztályán és a járóbeteg szakrendeléseken is folyamatosan fogadják a pácienseket. A kórház tájékoztatása szerint a szakszervezet tagjai ugyan szolidaritást vállalnak a tiltakozó akcióval, de napi feladataikat továbbra is ellátják. A vezetőség közlése szerint a betegek a sztrájk ideje alatt is a megszokott minőségű egészségügyi szolgáltatásokat vehetik igénybe. Szelektív hulladékudvar nyílik Székelyudvarhelyen. A hulladékátvételi központban a lakók különböző hulladéktípusokat adhatnak majd le. A létesítményben külön konténerek állnak rendelkezésre a veszélyes hulladék, az elektromos készülékek, az építkezési törmelék, a használt ruha, valamint az állattetemek gyűjtésére is. A működési szabályzat még készül, a tervek szerint a hulladékudvar hetente egy napon tart majd nyitva, a részletekről később tájékoztatják a lakosságot. A központban három hulladéktömörítő konténer is segíti a hatékony helykihasználást és a szelektív gyűjtést. A program várhatóan ősszel indul el teljes kapacitással. Kiesett az FC Székelyudvarhely futballcsapata a Román Kupából. Az SFC tegnap a Gyergyószentmiklósi VSK otthonában játszott a kupa megyei szakaszában, habár jól kezdte a meccset az SFC, több helyzete és kapufája is volt az első félidőben, a találkozó egyetlen gólját a hazaiak szerezték a mérkőzés 71. percében egy szöglet után. A végeredmény 1-0 lett a gyergyói VSK javára. Az SFC folytatja a felkészülést a harmadosztályos bajnokságra. Nem lesz BL főtáblás a román bajnok Krajovai Universitátja. A Levski Szófia ellen idegenben elszenvedett 1-0-ás vereség után tegnap hazai pályán fogadta a bolgár bajnokot, a vendégek 16 perc alatt már 2-0-ra vezettek. A krajovaiak még az első félidő vége előtt szépítettek, a második játékrész elején egyenlítettek, de a harmadik gólt már nem tudták megszerezni, így nem lett hosszabbítás, a 2-2-es végeredmény azt jelentette, hogy a Levski jutott tovább 3-2-es összesítéssel, és a labdarúgó BL főtáblájáért játszhat. A román bajnok Krajovai Universitátja az Európa Liga selejtezőjének harmadik fordulójában folytatja, ahol a finn bajnok Kuopio PS lesz az ellenfele. Ma napsütéses, nyárias időjárás lesz térségünkben a meteorológusok szerint, a széljárás megerősödhet helyenként, a déli és délutáni órákban tiszta égboltra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Egy ereszcsatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
2: Amit biztosra meg tudok ígérni a mai Star délutánt, illetően, hogy nyári kedvencek lesznek. Tehát következő óránkban 17 óráig a retro slágerektől egészen a toplistás dalokig minden is fel fog csendülni itt a 100.8-on, és ígérem, hogy ebben a műsorban több dalt fogunk hallgatni most a 2010-es évekből. Nagyon-nagyon sok dalt találtam, amit még nem igazán szoktunk itt bejátszani a Star Rádióban, úgyhogy egy picit felelevenítsük a 2010-es, 2011-es évet, vagy a 2007-2008-as éveket, ami a nyári slágereket illeti, és a nagy-nagy bulikat. Úgyhogy, ha ti is szeretnétek egy jókedvű Star délutánt, akkor mindenképp maradjatok a rádió közelségében, társaságában. Én pedig kívánok jó munkakedvet, jó utakat, balesetmentes kilométer, és természetesen egy szép délutánt. A mikrofonnál Bedő Erika a következő órákban.

Állj meg, az a következő dalnak a címe, hát állj meg, kedves ünnepelt, kedves névnapos, születésnapos, július 30-át írunk, és természetesen ma is köszöntjük az ünnepelteket. A mai ünnepeltek pedig Xenia és Judit, tehát két hölgyet fogunk köszönteni. A Xenia név az görög eredetű, és azt írják, hogy kimagaslóan tehetségesek lehetnek a név viselői az üzleti életben, nagyon jól bánnak a pénzzel, és szinte mindenben sikeresek, amihez csak neki fognak. Leginkább pedig a vezetői pozíciók érdeklik őket, ahol felelősséggel bírhatnak. És itt vannak a Juditok, hát az nagyon gyakori név itt a térségben, sok-sok Juditot ismerek, héber eredetű ez a név, aztán a Judeából származó nő azt jelenti. A név viselői művészi hajlamokkal bírnak, eredeti ötleteik vannak, és ezeket alkalmazzák is önkifejezésük során. Önbizalmuk pedig elegendő arra, hogy ötleteiket meg is valósítsák, sőt, az is támogatja őket terveik megvalósításában, hogy kiválóan tervezik meg tennivalóikat. És bár könnyen ismerkednek a Juditok, mégsem maradnak könnyen nyugodtak a másokkal való érintkezés során. Boldog névnapot kívánunk, csodaszép órákat, Isten éltessen benneteket sokáig, a névnaposoknak és a születésnaposoknak is. Szólnak itt a dalok a sztár délutánban, lehet őket köszönteni.

kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Miért ugat ennyire a kutyád? Éhes?
3: Nem tudom, honnan tudta meg, hogy a Zoocenter új kisállatáruházának székelyudvarhelyi megnyitóján minden vásárló 25%-os kedvezményt kap a teljes állateledel kínálatra.
2: És mikor lesz a megnyitó?
3: Július 31-én 10 órától a Riverside Retail Parkban Székelyudvarhelyen a Sport utca 4 szám alatt.
2: Zoocenter. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Pizza?
4: Ham.
2: Burger?
4: Ham.
2: Napi menü?
4: Ham.
2: Gyrosz?
4: Ham.
2: Éhes vagy?
4: Ham. Kattalj rá a kajára!

0: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
1: Próbáld ki a Fitfield Fitness és Sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
2: Fitfield. Az egészségért és a szépségért.
1: Reklámot hallottak.
3: Sztárrádió

Szündilaper felvétele. Július 30-át írunk, hát még egyetlen egy napunk maradt ebből a hónapból, aztán berobban augusztus, ezzel együtt pedig berobban a kánikula is, és noha mától, azaz július 30-tól érkezik nyugat felül a fokozatosan erősödő hőhullám az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. Ez még nem igazán érezteti a hatását, például a Csíki medencében, ahol csütörtökre virradóan, képzeljétek, 5 fokig esett vissza a hőmérséklet. Hát ki szeretne Csíkszeredában lakni? Mi biztos, hogy nem. Így is már a 8 fokot nem tudtuk viselni a nyár folyamán, nemhogy az 5 fokot július utolsó napjaiban, tehát 5,3 fokot mértek a hivatalos meteorológiai állomáson Csíkszeredában, és ennél hidegebb sehol nem volt, képzeljétek, az országban. Én nem tudom, miből van ez a Csíkszereda. Még az Omu csúcson is 6,7 fok volt, tehát sokkal hidegebb volt Csíkban, mint a hegyekben. De egyébként hűvösen indult a nap Gyergyóalfaluban is, ott 7,6 fok volt, illetve Udvarhelyen reggel 10 fok volt, akár csak Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Most már szerencsére 26 fokunk van, ez még csak fennebb fog menni a délután folyamán, lesz 28, holnap már 30, szombaton 32, vasárnap 33, és ez így fog kitartani a jövő héten, marad a 32-33 fok, úgyhogy egyelőre augusztus közepéig nagyon-nagyon melegre és kánikulára lehet számítani. Most aztán tényleg használjátok ki ezeket a nyári napokat. Strandolásra mindenféleképpen csobbanjatok, fürödjetek, napozzatok, de csak óvatosan. Hamarosan még hozok témákat, hogy mi mindenre kell odafigyelni ebben a hőségben, ami lesz.

0: Zavartalan a betegellátás, szelektív hulladékudvar nyílik, kikapott az SFC, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Egy-két hétig tartó energiakihívás elé néz Románia a Csernavodai atomerőmű egyes blokkjának leállítása miatt. Az intézkedésre a Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt volt szükség, amivel az ország mintegy 550 megawatt termelőkapacitást veszített. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint a kiesést gázerőművi, nap- és szélenergia termeléssel, energiatárolással, valamint villamosenergia importtal próbálják pótolni. A kormányfő arra kérte a lakosságot és a nagyipari fogyasztókat, hogy este 8 és 11 óra között csökkentsék az áramfogyasztásukat. A meghirdetett sztrájk ellenére zavartalan a betegellátás a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban. Az intézmény valamennyi osztályán és a járóbeteg szakrendeléseken is folyamatosan fogadják a pácienseket. A kórház tájékoztatása szerint a szakszervezet tagjai ugyan szolidaritást vállalnak a tiltakozó akcióval, de napi feladataikat továbbra is ellátják. A vezetőség közlése szerint a betegek a sztrájk ideje alatt is a megszokott minőségű egészségügyi szolgáltatásokat vehetik igénybe. Szelektív hulladékudvar nyílik Székelyudvarhelyen. A hulladékátvételi központban a lakók különböző hulladéktípusokat adhatnak majd le. A létesítményben külön konténerek állnak rendelkezésre a veszélyes hulladék, az elektromos készülékek, az építkezési törmelék, a használt ruha, valamint az állattetemek gyűjtésére is. A működési szabályzat még készül, a tervek szerint a hulladékudvar hetente egy napon tart majd nyitva, a részletekről később tájékoztatják a lakosságot. A központban három hulladéktömörítő konténer is segíti a hatékony helykihasználást és a szelektív gyűjtést. A program várhatóan ősszel indul el teljes kapacitással. Kiesett az FC Székelyudvarhely futballcsapata a Román kupából. Az SFC tegnap a Gyergyószentmiklósi VSK otthonában játszott a kupa megyei szakaszában, habár jól kezdte a meccset az SFC, több helyzete és kapufája is volt az első félidőben, a találkozó egyetlen gólját a hazaiak szerezték a mérkőzés 71. percében egy szöglet után. A végeredmény 1-0 lett a gyergyói VSK javára. Az SFC folytatja a felkészülést a harmadosztályos bajnokságra. Nem lesz BL főtáblás a román bajnok Krajovai Universitátja. A Levski Szófia ellen idegenben elszenvedett 1-0-ás vereség után tegnap hazai pályán fogadta a bolgár bajnokot, a vendégek 16 perc alatt már 2-0-ra vezettek. A krajovaiak még az első félidő vége előtt szépítettek, a második játékrész elején egyenlítettek, de a harmadik gólt már nem tudták megszerezni, így nem lett hosszabbítás, a 2-2-es végeredmény azt jelentette, hogy a Levski jutott tovább 3-2-es összesítéssel, és a labdarúgó BL főtáblájáért játszhat. A román bajnok Krajovai Universitátja az Európa Liga selejtezőjének harmadik fordulójában folytatja, ahol a finn bajnok Kuopio PS lesz az ellenfele. Ma napsütéses, nyárias időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödhet helyenként, a déli és délutáni órákban tiszta égboltra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, gazságerek és jó hangulat.
3: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
2: Ez a Sztár délután.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Akció. Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
8: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan. Hamarosan hozom a legfrissebb információkat, ami a városunkat illeti. Lássuk, mi minden történt az elmúlt órákban, vagy fog történni a következőkben. Előtte viszont indítok néhány 2010-es dalral itt a Sztár délután második órájában, mert nem tudom, mennyire emlékeztek, de a 2010-es években Romániában nagyon népszerűek voltak a pop, dance és a hip-hop dalok. Sok román előadó nemzetközi sikereket is elért, miközben a külföldi slágerek is gyakran szóltak a rádióban és a klubokban, tehát 2010 az egy meghatározó év volt itt a mi életünkben, a zenét illetően, és ez az évtized a digitális zenehallgatás, a YouTube és a streaming szolgáltatások gyors terjedéséről is szólt, így a zenék könnyebben eljutottak a közönséghez. Tehát modern, lendületes és nemzetközi hatású a 2010-es zene. Timberg felvételével fogok kezdeni, aztán itt lesz Play and Win, nem tudom, mennyire emlékeztek a Jabibi dalra, és Dávid DJ is itt lesz Donival közösen, hozza a Sexy Thing Team című dalukat. Előtte viszont itt van a Sig Bromance, igazi nyaralós, nyárias zenék. Akárcsak a tengerparton utazgatni, szaladni, napozni, ezek a zenék tökéletesek. Ha már csak gondolatban is...

Nosztalgiázni. Jók voltak azok a zenék, amelyek a 2010-es évekből szóltak itt a Sztár délutánban. Megyünk tovább Hooligans-szel, Lótfőbegi remixével. Ez már 2014-ből van. Előtte viszont picit beszéljünk, hogy akkor milyen újdonságok lesznek itt a városban, vagy már vannak, mert hogy ez nem varázslat, csak egy jó hely annak, amire otthon már nincs szükség, posztolt a Székelyudvarhely városa. Tehát, ha régi bútorról van szó, ha elhasznált elektronikai eszközről, vagy feleslegessé vált lomról, akkor el kell menni az önkéntes hulladék átvételi központhoz, ahol a hulladék nem a természetben, hanem a megfelelő helyre fog kerülni. Nagyon-nagyon jó ötlet, közzétettek egy videót, hogy hogyan is fog működni a gyűjtés, mert egy tisztább város nem magától lesz tisztább nyilván, hanem attól, hogy közösen teszünk érte, úgyhogy kérlek benneteket, használjátok az önkéntes hulladék átvételi központot, amely Felső Boldogfalva kijáratánál található, mármint Székelyudvarhely kijáratánál, de Felső Boldogfalva irányában, a Kutyamenhely szomszédságában. Amit leadunk, az nem szemét többé, hanem felelősségteljes döntés, és ez létrejött, hála jó Istennek, a beruházás az országos helyreállítási terv támogatásával valósult meg. Erről posztolt tegnap Szakács Pál István polgármester is, és elmondta, hogy hamarosan meg fogják nyitani Székelyudvarhely új hulladék udvarát. A projekt csapattal és az átvitelezési bizottsággal bejárták a hulladékudvart a tegnapi nap folyamán. Erről tett közzé egy kis videót, és elmondta, hogy köszöni minden kollégájának a munkáját, akik rengeteget dolgoztak azon, hogy ezt a pályázatot határidőre lezárják. Egy jelentős lemaradást kellett ledolgozniuk, de közös munkával sikerült behozni, és a beruházást időben befejezni. Lépésről lépésre egy tisztább, rendezettebb és fenntarthatóbb Székelyudvarhelyt fognak építeni. Ez a hulladék udvar, ez a központ, ez nagyon-nagyon ötletes, nagyon-nagyon vagány, nagyon-nagyon jó, és ez hosszú távon biztos szolgálni fogja a városlakókat is. Aztán mondom, hogy egy igazi paradicsom, de hát szinte annak felel meg.

0: I like music.
1: Sztárreklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolj.

0: játsz! Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz!
1: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
2: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rá, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
3: Reklámot hallottak.

Majkával és Horváth Tamással megyünk tovább. Nem tudom, Horváth Tamás, amikor fellépett tusványosan, akkor a következő dalt elénekelte. Habár lehet, hogyha nem, Majka nélkül nem hiszem, hogy előadta volna. Inkább Majka szokta az ő koncertjén eltolni. Jövő héten viszont Sepsi Szent Györgyő Majka koncerten is részt lehet venni, hiszen az már augusztus, és augusztus 5-én lesz a Sigfest fesztiválon a Majka koncert. Erre lehet elmenni, erre lehet jegyet vásárolni, a Sigfest részleteit pedig meg lehet nézni. Ha jól tudom, akkor jön Nagy Bogi is Magyarországról, valamint Majka is. Nagy Bogit egyébként hallgatunk a következő órában, a legsikeresebb felvételét, a Jól leszek újra. Előtte viszont itt van a Mesztelen, és hamarosan a legfrissebb hírek Zolitól.

még vitámabb. Star Radio 100.8.

for the

0: Elfogadná Bolozsán az RMDS ajánlatát. Haladnak az utcafelújítással, megkezdődött az IFI torna. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Illije Bolozsán ügyvivő miniszterelnök nyitotta a Kelemen Hunor által javasolt fegyverszüneti kormány létrehozására, ha nem sikerül más megoldást találni a kormányalakításra. A Nemzeti Liberális Párt elnöke ugyanakkor kijelentette, már nem bízik a szociáldemokrata pártban, mert szerinte az felbomlasztotta a kormánykoalíciót. Kelemen Hunor úgy véli, a jelenlegi bel- és külpolitikai helyzetben indokolt lenne egy olyan átmeneti kormány, amelynek kialakításáról valamennyi parlamenti párt közösen tárgyalna. Bolozsán emellett bírálta a szociáldemokratákat azért is, mert megtámadtak egy olyan kormányhatározatot, amely a saját munkaügyi miniszterük által kidolgozott törvény végrehajtását szabályozza, és a munkanélküli fiatalok elhelyezkedését segíti. Ma is folytatódik az egészségügyi dolgozók országos sztrájkja. Országszerte több mint 480 egészségügyi intézményben csak a sürgősségi ellátást és a szokásos működés mintegy egyharmadát biztosítják. Több kórházban pedig japán sztrájkkal tiltakoznak a dolgozók. A tiltakozók azt kérik a parlamenti képviselőktől, hogy utasítsák el a bértörvény jelenlegi tervezetét, és egy teljes jogkörű kormány megalakulása után dolgozzanak ki új szabályozást. Jól haladnak a központi utca felújításokkal, számolt be a városvezetés. Az Eötvös József utcában már az utca feléig elkészült a kockakő burkolat, miközben folyamatosan épülnek a járdák is. A Tompalászló utcában a szegélykövek már teljes hosszában a helyükre kerültek, jövő héttől pedig megkezdik a járdalapok lerakását. A Vár utcában jelenleg a közművek cseréje zajlik, a héten a vízvezetéket újították fel, jövő héten pedig a szennyvízhálózat következik. A tervek szerint a Tompalászló utcát augusztusban megnyitják a forgalom előtt, ezt követően pedig lezárják a Bethlen Gábor utcát a bíróság és a kórházi körforgalom közötti szakaszon, hogy ott is megkezdődhessen a felújítás. Megkezdődött Csíkszeredában a 9. Székelyföld ifjúsági nemzetközi labdarúgó torna a Burus Csaba sportparkban. A tornán 6 U17-es korosztályú csapat vesz részt. A tegnapi nyitómeccsen az FK Csíkszereda és Topolya találkoztak, a házigazdák 4-0-ra győztek. A B csoportban a Puskás Akadémia 2-1-re nyert a Dunaszerdahelyi Dac ellen, ma 16 órától Topolya a bukaresti Steaua-val, 18 órától Dunaszerdahely a horvátországi Eszékkel csap össze. A Ferencváros labdarúgó csapata újabb mintegy 1000 jegyet tett elérhetővé a jövő szombati Real Madrid elleni felkészülési mérkőzésre. A belépők a C3-astól a C6-osig terjedő szektorokba szólnak, és 55, illetve 61 ezer forintos áron vásárolhatók meg. A mérkőzésre csak szurkolói kártyával lehet belépni, de a klub honlapján ideiglenes, kizárólag erre a találkozóra érvényes kártya is igényelhető. A Ferencváros arra is figyelmeztet, hogy kizárólag az előzetesen regisztrált jegytulajdonosok léphetnek be, ezért a másodkézből vásárolt belépők nem használhatók fel. Napsütéses idő lesz délután is, enyhe széljárásra számíthatunk térségünkben, esőt nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek délután elérhetik a 28 fokot is. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik. Wow.

0: like music. Star reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fém...

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Akció.
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Maradunk ennél a stílusnál, Nickelback érkezik a 2005-ös évből. Július 30-át írunk, hát ezen a napon is elég sok minden történt, viszont képzeljétek, hogy a Barátság világnapja van ma, 1958 óta, hogy már ünneplik a barátságot július 30. napján. 1958-ban Paraguayban kezdődött ez a kezdeményezés, innen terjedt el több dél-amerikai államban az ünneplése. Az internet és a közösségi média népszerűvé válása után pedig a Barátság napjának ünneplése világméretűvé vált. Az ENSZ szerve 2011-ben nyilvánította nemzetközi nappá, és néhány országban van, amikor más napokon tartják, van, ahol augusztus első vasárnapja, van, ahol pedig április 8-a. Viszont ünnepeljük a barátságot, Nickelback után pedig érkezik a Well Hello, a Barátom című dallal. Én azt mondom nektek, hogy hívjátok fel a barátotokat, a barátnőtöket, hívjátok meg egy fagyira, egy limonádéra, egy jeges kávéra, akár egy hűsítő fröccsre, vagy akár koktélra az esti órákban, délutáni órákban, és most használjátok ki a jó időt, a nyarat, közös programokra és barátos eseményekre.

2009 és a Memories, azaz emlékek. Hát jócskán vannak emlékeink erre a zenére, és lehetnek a gyerekeknek is olyan emlékei például a biciklizésről, amit majd 10-20 év múlva is el fognak beszélgetni, és vissza fognak emlékezni azokra a pillanatokra, amikor például biciklizni tanultak a Kossuth Lajos utcában. Na képzeljétek, megszavazták, és vasárnaponként a Kossuth utca a gyerekeké. Kakasi Norbert ügyvezető elnök tette közzé a bejegyzését, elmondta, hogy különösen nehéz költségvetési év ez a 2026-os, hiszen cipelik az előző városvezetés mulasztásait, ezért új bicikli parkról idén nem is álmodozhat Székelyudvarhely. Viszont a városlakók igényeire ennek ellenére is megoldást kellett találniuk, és találtak is, tehát a Városi Tanács ma elfogadta azt a határozatot, amely szerint augusztus 9-től az vasárnap, ha jól tudom, igen, minden vasárnap reggel 10 és este 9 óra között a Kossuth Lajos utca a városlakóké, vagyis le lesz zárva a gépjármű forgalom elől. Autók helyett gyerekzsivaj lesz. Kedves gyerekek és szülők, ez szerintem nagyon-nagyon jó hír, épp olvasom a kommenteket, írják is, hogy ez jó döntés, és ez egy fantasztikus kezdeményezés, ugyanis az az igazság, hogy gyalogosként is rengetegen vágyunk olyan utcára, ahol csak sétálni lehet. És hiányoljuk azt az utcakaszt a városban, a belvárosban, ahol nekünk is sétáló utcánk lehetne. Viszont most erre van lehetőség. Legalább vasárnaponként. Ugye apránként azért haladunk. Vasárnaponként sétálunk. Nem az autókat kerülgetjük a Kossuth utcában. És természetesen biciklizni is lehet a gyerkőcöknek, mert ez az egész kezdeményezés azért is van, hogy a gyerekek legyen, ahol megtanuljanak biciklizni jó nyugodtan. Eddig nem volt ahol. A városi parkban ugye elég nagy a zsivaj, és ott nem igazán lehet biciklizni tanulni, viszont a Kossuth Lajos utcában széles járdák és széles út is vár bennünket minden vasárnap, és elég hosszú utcának számít ez a Kossuth utca, úgyhogy lehet bátran majd vinni augusztus 9-én már a gyerekeket, és meg lehet tanítani őket biciklizni. Örülünk, gratulálunk ennek a kezdeményezésnek, és annak is nagyon-nagyon örülünk, hogy sikerült ezt elfogadni, és most már életbe is fog lépni. Hát lehet akkor, hogy a gyerekek azt fogják dúdorászni a felnőttekkel együtt, hogy kedvenc mindenem a biciklim, legyen így vasárnaponként legalább.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00 11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4

0: Sziget lakópark, ahol otthonra találsz.
1: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, Húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
2: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió. Sziasztok, Bagosi Norbi vagyok, és hallgassátok a dalainkat a Sztár Rádióban.

Imádjuk. Köszönök mindent, ez a dal címe. Köszönünk mindent, hát még nem köszönöm meg a figyelmeteket, mert még van bőven 2 óra itt a Sztár délutánban. Ne felejtjétek a programokat, ezen a hétvégén lesz csíkszeredai városnapok, viszont ha Székelyudvarhelyen maradtok, akkor lesz csirsz, vagyis nyári borestek. Ismét meg lesz szervezve július 31-én és augusztus 1-én, tehát pénteken és szombaton a Városi Parkban várnak minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel. Pénteken Mr. Mo fog gondoskodni a hangulatról, szombaton pedig a Huzavona zenekar biztosítja a hangulatot, a kocintások, a beszélgetések és a borozások mellé. Na meg pizza is lesz, ha jól tudom, úgyhogy a Városi Park ismét be fog népesülni ezen a hétvégén, a következő csirszes hétvége pedig nem más, mint augusztus 14-e és 15-e. Erre még várják az árusok jelentkezését, és ez az esemény, vagyis a csirsz, a nyári borestek, most a csillagvizsgáló előtti téren lesz megszervezve, mármint augusztus közepén. Úgyhogy a harmadik alkalom is nagyon-nagyon vagán lesz, de egyelőre maradjunk még a másodiknál, és szóljunk mindenkinek, akit ismerünk, mert az időjárás mellettünk fog lenni, és füllett nyári estéken szerintem egy hűsítő bornál nincs is jobb vala, mint a Crazy Loopnál, de rég hallottam ezt a 2007-es dalt.

0: Elfogadná Bolozsán az RMDS ajánlatát. Haladnak az utca felújítással, megkezdődött az IFI torna. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Illije Bolozsán ügyvivő miniszterelnök nyitotta a Kelemen Hunor által javasolt fegyverszüneti kormány létrehozására, ha nem sikerül más megoldást találni a kormányalakításra. A Nemzeti Liberális Párt elnöke ugyanakkor kijelentette, már nem bízik a szociáldemokrata pártban, mert szerinte az felbomlasztotta a kormánykoalíciót. Kelemen Hunor úgy véli, a jelenlegi bel- és külpolitikai helyzetben indokolt lenne egy olyan átmeneti kormány, amelynek kialakításáról valamennyi parlamenti párt közösen tárgyalna. Bolozsán emellett bírálta a szociáldemokratákat azért is, mert megtámadtak egy olyan kormányhatározatot, amely a saját munkaügyi miniszterük által kidolgozott törvény végrehajtását szabályozza, és a munkanélküli fiatalok elhelyezkedését segíti. Ma is folytatódik az egészségügyi dolgozók országos sztrájkja. Országszerte több mint 480 egészségügyi intézményben csak a sürgősségi ellátást és a szokásos működés mintegy egyharmadát biztosítják. Több kórházban pedig japán sztrájkkal tiltakoznak a dolgozók. A tiltakozók azt kérik a parlamenti képviselőktől, hogy utasítsák el a bértörvény jelenlegi tervezetét, és egy teljes jogkörű kormány megalakulása után dolgozzanak ki új szabályozást. Jól haladnak a központi utca felújításokkal, számolt be a városvezetés. Az Eötvös József utcában már az utca feléig elkészült a kockakő burkolat, miközben folyamatosan épülnek a járdák is. A Tompalászló utcában a szegélykövek már teljes hosszában a helyükre kerültek, jövő héttől pedig megkezdik a járdalapok lerakását. A Vár utcában jelenleg a közművek cseréje zajlik, a héten a vízvezetéket újították fel, jövő héten pedig a szennyvízhálózat következik. A tervek szerint a Tompalászló utcát augusztusban megnyitják a forgalom előtt, ezt követően pedig lezárják a Bethlen Gábor utcát a bíróság és a kórházi körforgalom közötti szakaszon, hogy ott is megkezdődhessen a felújítás. Megkezdődött Csíkszeredában a 9. Székelyföld ifjúsági nemzetközi labdarúgó torna a Burus Csaba sportparkban. A tornán 6 U17-es korosztályú csapat vesz részt. A tegnapi nyitómeccsen az FK Csíkszereda és Topolya találkoztak, a házigazdák 4-0-ra győztek. A B csoportban a Puskás Akadémia 2-1-re nyert a Dunaszerda helyi Dac ellen, ma 16 órától Topolya a bukaresti Steaua-val, 18 órától Dunaszerda hely a horvátországi Eszékkel csap össze. A Ferencváros labdarúgó csapata újabb mintegy 1000 jegyet tett elérhetővé a jövő szombati Real Madrid elleni felkészülési mérkőzésre. A belépők a C3-astól a C6-osig terjedő szektorokba szólnak, és 55, illetve 61 ezer forintos áron vásárolhatók meg. A mérkőzésre csak szurkolói kártyával lehet belépni, de a klub honlapján ideiglenes, kizárólag erre a találkozóra érvényes kártya is igényelhető. A Ferencváros arra is figyelmeztet, hogy kizárólag az előzetesen regisztrált jegytulajdonosok léphetnek be, ezért a másodkézből vásárolt belépők nem használhatók fel. Napsütéses idő lesz délután is, enyhe széljárásra számíthatunk térségünkben, esőt nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek délután elérhetik a 28 fokot is. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz natur vagy páncolt sertés oldalast 100 gramonként kétlej 49 banért. Gelatelli prémium válogatott fagylaltot 1000 ml-es kiszerelésben 16 99 banért a Lidl Plus-szal, és 0,75 literes Tuborg világos sört 4 99 banért a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

csodazenék a 2010-es évekből. Igazi nyár. Itt a szár délutánban is. Maradunk a 2010-nél, 2011-12 ezekben a stílusokban és ebben az időben. Igaz, hogy 3:45 után vagyunk 2,5 perccel, de még mindig van másfél óra a sztár délutánból, és ezt bőven ki fogjuk használni arra, hogy különböző jó zenénket meghallgassunk. A hőmérő higanyszála már elérte a 28-29 fokot majdnem. Itt Székelyudvarhelyen, úgyhogy meleg van, jó idő van, lehet strandolni, lehet kinti programokat szervezni, és most már hivatalosan is közzétették a hírportálok, hogy igen, sétáló utcává válik vasárnaponként Székelyudvarhely legfontosabb belvárosi utcája, vagyis a Kossuth Lajos utca. Le lesz zárva vasárnaponként a forgalom elől, főként azért, hogy legyen egy hely, ahol a gyermekek biciklizni tanulhatnak. És hát ma volt a hivatalos rendes havi tanácsülés, ugye csütörtök, a hónap utolsó csütörtöke, és egy kiegészítés követően 24 határozat tervezetet tartalmazó napirenddel kezdődött ma el ez az ülés. Sok városlakó régóta szeretné, hogyha Székelyudvarhelynek is lenne sétáló utcája, ez volt az egyik téma, és ez hamarosan részben meg is fog valósulni, tehát vasárnaponként délelőtt 10 és este 9 óra között le fogják zárni a forgalom elől a Kossuth Lajos utcát. Hát még van ott olyan hely a városban, ahol a gyermekek megtanulhatnak biciklizni, ami központi zóna, ugyanis 14 éves koruk előtt a közutakon ugye ezt nem tehetik meg, a parkokban pedig zavarják a sétálókat, és túl nagy a zsivaj. A városi konzultációkon elhangzottak alapján szülők és nagyszülők egyértelműen támogatják a kezdeményezést. A lezárás a Gyér vasárnapi gépkocsi forgalmat sem akadályozná, hiszen azt elbírná a párhuzamos Sziget utca. Vezette fel ugye az általa előterjesztett határozatot Kakasi Norbert RMDSS képviselő, és a testület megszavazta a tervezetet. De hogy még mit szavazott meg a testület, erről hozok néhány részletet a következő percekben. Előtte itt van a Mamacita, emlékeztek, 2010 Narcotic Sound és Krisztiántól. Utána itt lesz Deep Side DJs is 2011-es dalával.

Deepside DJs és a Never Be Alone. 2011-es nagy sláger. Na, nyár jut eszünk be ezekről a dalokról, úgyhogy az a lényeg, hogy nyárias hangulatban töltsük itt a sztár délutánokat is. Megtartották tehát a havi tanácsülést júliusban is, és elmondanám, hogy még mikről döntöttek a testület részéről. Az ülésen jóvá hagyták a református és a katolikus egyháztól bérbevett oktatási célra használt felületek bővítését. A református kollégium esetében, ahol megtelt minden osztály az iskola hálózatban kialakult problémák miatt, ez az új iskola épület átvételét is jelenti. A katolikus egyháztól egy az iskola utcánál a kicsi gimnázium mellett álló épületet vett bérbe a város. A város által a református egyháznak fizetett éves bérleti díj így 570 ezer lejre, a katolikus egyháznak fizetett pedig 405 ezer lejre nőtt. Ezt mondta Szakács Pál István polgármester. Aztán megnézzük, hogy mik történtek a mai tanácsülésen. A város 2023-2030 közötti integrált, fenntartható városfejlesztési stratégiájának módosításáról is döntött az önkormányzat. Erre azért volt szükség, mert két pályázatot is szeretne benyújtani a városvezetés a közeljövőben. Na, lássuk, mire szeretnének pályázni. Az egyik a Szent Miklós római katolikus plébánia templom, illetve az előtte lévő tér felújítására vonatkozik, és a másik elektromos buszokra is szeretnének pályázni. Az udvarhelyszéki helyközi buszközlekedés nem indult még be, új autóbuszokra van szüksége a városnak, és ezekre is szeretnének pályázni, közölte a polgármester. Vannak aggályos határozatok is, erről is hozok néhány részletet. Előtte viszont itt van Tóth Andi, és a júniusban, habár most már mindjárt augusztusban vagyunk.

Vastag Csaba énekelt a törött tükörről. Azt mondják, annyira nem szerencsés, hogyha egy tükröt eltörünk. 7 év szerencsétlenség talán? Na jobb, hogyha nem törik tükör a mi jelenlétünkben. Arról beszéltem tehát, hogy ma mikről döntött a helyi képviselő testület, mert soros havi tanácsülésre került sor csütörtökön, ami a legfontosabb hír, hogy sétáló utcává válik vasárnaponként Székelyudvarhely legfontosabb belvárosi utcája, vagyis a Kossuth Lajos utca, ahol majd a gyerekek megtanulhatnak biciklizni, és az emberek is jó nyugodtan sétálhatnak, mert le lesz zárva a gépjármű forgalom előtt minden egyes vasárnap. Ez augusztus 9-én fog kezdődni, délelőtt 10 és este 9 óra között várják majd a sétálókat és a biciklizőket is. Emellett elmondtam, hogy még miről döntött a testület, és kimaradt még az, hogy aggályos határozatok is vannak. Hát erről is kell, hogy beszéljünk, mert az előző ülésen elfogadott 2 határozattal kapcsolatban aggályok merültek fel, és ezek beigazolódtak, így azokat nem ellenjegyezte Vencel Attila városi főjegyző. Az egyik a szerencsejáték tevékenység éves működésére vonatkozó engedély megadásáról szóló határozat volt, ugyanis a törvény értelmében ilyen tevékenység nem működhet az egészségügyi központok 100 méteres körzetében. És a másik problémás határozat a Sziget utcai háziorvosi rendelők felújításának az időtartamára vonatkozó. Ez kiderült a főjegyző által elmondottakból. És nagyjából ennyi volt röviden, de valószínű, hogy majd az udvarhely.ro weboldalon közzé fogják tenni a fontosabb pontokat, a napi rendeket, hogy miket fogadott el a testület, és ezt Székelyudvarhely városa Facebook oldalán is el lehet majd olvasni. Maradjunk még a 2000-es években, 2007 Morandi és az Angels, hát emlékszem, erre a dalra egyetlen egy emlékem van, amikor Szentléleken a Kultúrotthonban tátikáztunk, és ez volt az a dal, amit el kellett tátikázni, úgyhogy valószínű, hogy most nosztalgiázni fogok én is, ahogyan ti is.

0: music.
1: Sztárreklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai zöld paprikát kilónként 4 lej 29 baniért, és hazai piros burgonyát 5 kg-os kiszerelésben 11 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Cicák, kutyusok, halacskák és ti hullámos papagájok. Hatalmas meglepetésünk van. Július 31-től a Zoo Center új üzletet nyit Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Girosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham.

0: Elfogadná Bolozsán az RMDS ajánlatát. Haladnak az utcafelújítással, megkezdődött az IFI torna. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Illije Bolozsán ügyvivő miniszterelnök nyitotta a Kelemen Hunor által javasolt fegyverszüneti kormány létrehozására, ha nem sikerül más megoldást találni a kormányalakításra. A Nemzeti Liberális Párt elnöke ugyanakkor kijelentette, már nem bízik a szociáldemokrata pártban, mert szerinte az felbomlasztotta a kormánykoalíciót. Kelemen Hunor úgy véli, a jelenlegi bel- és külpolitikai helyzetben indokolt lenne egy olyan átmeneti kormány, amelynek kialakításáról valamennyi parlamenti párt közösen tárgyalna. Bolozsán emellett bírálta a szociáldemokratákat azért is, mert megtámadtak egy olyan kormányhatározatot, amely a saját munkaügyi miniszterük által kidolgozott törvény végrehajtását szabályozza, és a munkanélküli fiatalok elhelyezkedését segíti. Ma is folytatódik az egészségügyi dolgozók országos sztrájkja. Országszerte több mint 480 egészségügyi intézményben csak a sürgősségi ellátást és a szokásos működés mintegy egyharmadát biztosítják. Több kórházban pedig japán sztrájkkal tiltakoznak a dolgozók. A tiltakozók azt kérik a parlamenti képviselőktől, hogy utasítsák el a bértörvény jelenlegi tervezetét, és egy teljes jogkörű kormány megalakulása után dolgozzanak ki új szabályozást. Jól haladnak a központi utca felújításokkal, számolt be a városvezetés. Az Eötvös József utcában már az utca feléig elkészült a kockakő burkolat, miközben folyamatosan épülnek a járdák is. A Tompa László utcában a szegélykövek már teljes hosszában a helyükre kerültek, jövő héttől pedig megkezdik a járdalapok lerakását. A Vár utcában jelenleg a közművek cseréje zajlik, a héten a vízvezetéket újították fel, jövő héten pedig a szennyvízhálózat következik. A tervek szerint a Tompa László utcát augusztusban megnyitják a forgalom előtt, ezt követően pedig lezárják a Bethlen Gábor utcát a bíróság és a kórházi körforgalom közötti szakaszon, hogy ott is megkezdődhessen a felújítás. Megkezdődött Csíkszeredában a 9. Székelyföld ifjúsági nemzetközi labdarúgó torna a Burus Csaba sportparkban. A tornán 6 U17-es korosztályú csapat vesz részt. A tegnapi nyitómeccsen az FK Csíkszereda és Topolya találkoztak, a házigazdák 4-0-ra győztek. A B csoportban a Puskás Akadémia 2-1-re nyert a Dunaszerda helyi Dac ellen, ma 16 órától Topolya a bukaresti Steaua-val, 18 órától Dunaszerda hely a horvátországi Eszékkel csap össze. A Ferencváros labdarúgó csapata újabb mintegy 1000 jegyet tett elérhetővé a jövő szombati Real Madrid elleni felkészülési mérkőzésre. A belépők a C3-astól a C6-osig terjedő szektorokba szólnak, és 55, illetve 61 ezer forintos áron vásárolhatók meg. A mérkőzésre csak szurkolói kártyával lehet belépni, de a klub honlapján ideiglenes, kizárólag erre a találkozóra érvényes kártya is igényelhető. A Ferencváros arra is figyelmeztet, hogy kizárólag az előzetesen regisztrált jegytulajdonosok léphetnek be, ezért a másodkézből vásárolt belépők nem használhatók fel. Napsütéses idő lesz délután is, enyhe széljárásra számíthatunk térségünkben, esőt nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek délután elérhetik a 28 fokot is. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz natur vagy páncolt sertés oldalast 100 gramonként kétlej 49 banért. Gelatelli prémium válogatott fagylaltot 1000 ml-es kiszerelésben 16 99 banért a Lidl Plus-szal, és 0,75 literes Tuborg világos sört 4 99 banért a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Nem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Kiára felvétele a Sztár délután utolsó órájában vagyunk, Tensárdalával megyünk tovább, és visszaúrunk a 90-es években. Közlekedési információt várok a 0757 57 51 71-es telefonszámra SMS-ben, valamint a Sztár Rádió Facebook oldalán. Privátban is írhattok. Most jelenleg milyen hírek vannak az utakon, mennyire van torlódás, dugó Székelyudvarhely központjában, esetleg a Betlen utcában, Villanytelep utcában, mert a napokban ott volt inkább nagyobb forgalom, és a város kiáratainál esetleg, ha tudtok bármilyen infót, akkor kérlek jelezzetek. Na meg, hogyha rendőri ellenőrzés van bárhol Székelyudvarhelyen, vagy a környező településeken, akkor azt is leírhatjátok. Jó utat, balesetmentes közlekedés mindenkinek mára!

Tom Walker felvétele, Tom Walker után pedig érkezik Kygo és Ellie Goulding dala közösen, mert hogy egy picit most készülni fogunk az Untold Fesztiválra, hogyha minden igaz, akkor az Untoldon Kygo fog fellépni, és ha minden igaz, akkor ezt majd én is fogom élőben hallani. Szóval, aki szeretne Untold Fesztiválra menni jövő hétvégén Kolozsvárra, és meg szeretné hallgatni, nézni Kygót, Marshmallow-t, Martin Garrix-et, Last Frequencies, mert hogy ők is ott lesznek, de például ha jól tudom, akkor ott lesz Ellen Walker, Florida, és még gondolkodom, hogy ki van olyan, akit mi is ismerünk, és ti is szerettek például. Na de ezek már elég nagy nevek ahhoz, hogy elmenjünk Kolozsvárra fesztiválozni. Szóval az sem akármi, hogy Székelyföldön van a világ egyik legjobb fesztiválja, az Untold, és már nagyon sok székelyudvarhelyének volt szerencséje megtapasztalni, hogy milyen a kincses városban koncertezni és bulizni reggeltől reggelig szinte. Kygo és Ellie Goulding tehát a folytatásban, 4:30 után vagyunk 3 perccel, megyünk tovább a Sztár délután utolsó perceiben. We were lovers for the first time.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 8x 0,33 literes Coca-Cola szénsavas üdítőre 25,99 baniért, a 200 g-os Milbona vagy Pilos szeletelt Gouda sajtra 6,99 baniért, és a hazai áfonyára 750 g-os kiszerelésben 19,99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak, iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
1: Reklámot hallottak.
4: Sztár Rádió.
5: Sztár Rádió.
4: Sztár Rádió.
6: Hol van a férjem? A következő dalnak ez a címe, hát nekem van egy jó tanácsom délutánra. Mindenki keresse meg a férjét, és csalja előtte jó sétára, egy biciklizésre, egy strandolásra, és egy jó pihentető délután.

karanténra, hogyha dolgoztok, akkor valamilyen formában tudjatok erre is időt szakítani ezekben a jó időkben, nyáron még, július utolsó előtti napján, holnap pedig július utolsó napján várlak benneteket a Sztár délutánban, reggel Csaba érkezik az ébresztő Vekkerrel, a délután pedig a miénk, a Sztár délutáné. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok, továbbra is szép délutánt és szép estét kívánok majd, sziasztok!

0: Elfogadná Bolozsán az RMDS ajánlatát. Haladnak az utcafelújítással, megkezdődött az IFI torna. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök nyitotta a Kelemen Hunor által javasolt fegyverszüneti kormány létrehozására, ha nem sikerül más megoldást találni a kormányalakításra. A Nemzeti Liberális Párt elnöke ugyanakkor kijelentette, már nem bízik a szociáldemokrata pártban, mert szerinte az felbomlasztotta a kormánykoalíciót. Kelemen Hunor úgy véli, a jelenlegi bel- és külpolitikai helyzetben indokolt lenne egy olyan átmeneti kormány, amelynek kialakításáról valamennyi parlamenti párt közösen tárgyalna. Bolozsán emellett bírálta a szociáldemokratákat azért is, mert megtámadtak egy olyan kormányhatározatot, amely a saját munkaügyi miniszterük által kidolgozott törvény végrehajtását szabályozza, és a munkanélküli fiatalok elhelyezkedését segíti. Ma is folytatódik az egészségügyi dolgozók országos sztrájkja. Országszerte több mint 480 egészségügyi intézményben csak a sürgősségi ellátást és a szokásos működés mintegy egyharmadát biztosítják. Több kórházban pedig japán sztrájkkal tiltakoznak a dolgozók. A tiltakozók azt kérik a parlamenti képviselőktől, hogy utasítsák el a bértörvény jelenlegi tervezetét, és egy teljes jogkörű kormány megalakulása után dolgozzanak ki új szabályozást. Jól haladnak a központi utca felújításokkal, számolt be a városvezetés. Az Eötvös József utcában már az utca feléig elkészült a kockakő burkolat, miközben folyamatosan épülnek a járdák is. A Tompalászló utcában a szegélykövek már teljes hosszában a helyükre kerültek, jövő héttől pedig megkezdik a járdalapok lerakását. A Vár utcában jelenleg a közművek cseréje zajlik, a héten a vízvezetéket újították fel, jövő héten pedig a szennyvízhálózat következik. A tervek szerint a Tompalászló utcát augusztusban megnyitják a forgalom előtt, ezt követően pedig lezárják a Bethlen Gábor utcát a bíróság és a kórházi körforgalom közötti szakaszon, hogy ott is megkezdődhessen a felújítás. Megkezdődött Csíkszeredában a 9. Székelyföld ifjúsági nemzetközi labdarúgó torna a Burus Csaba sportparkban. A tornán 6 U17-es korosztályú csapat vesz részt. A tegnapi nyitómeccsen az FK Csíkszereda és Topolya találkoztak, a házigazdák 4-0-ra győztek. A B csoportban a Puskás Akadémia 2-1-re nyert a Dunaszerda helyi Dac ellen, ma 16 órától Topolya a bukaresti Steaua-val, 18 órától Dunaszerda hely a horvátországi Eszékkel csap össze. A Ferencváros labdarúgó csapata újabb mintegy 1000 jegyet tett elérhetővé a jövő szombati Real Madrid elleni felkészülési mérkőzésre. A belépők a C3-astól a C6-osig terjedő szektorokba szólnak, és 55, illetve 61 ezer forintos áron vásárolhatók meg. A mérkőzésre csak szurkolói kártyával lehet belépni, de a klub honlapján ideiglenes, kizárólag erre a találkozóra érvényes kártya is igényelhető. A Ferencváros arra is figyelmeztet, hogy kizárólag az előzetesen regisztrált jegytulajdonosok léphetnek be, ezért a másodkézből vásárolt belépők nem használhatók fel. Napsütéses idő lesz délután is, enyhe széljárásra számíthatunk térségünkben, esőt nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek délután elérhetik a 28 fokot is. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDL Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

FM 100.8. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval. Miénk a nyár? Sztár Rádió.

0: like music. Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: Miért ugat ennyire a kutyád? Éhes?
2: Nem tudom, honnan tudta meg, hogy a Zoocenter új kisállatáruházának székelyudvarhelyi megnyitóján minden vásárló 25%-os kedvezményt kap a teljes állateledel kínálatra.
1: És mikor lesz a megnyitó?
2: Július 31-én 10 órától a Riverside Retail Parkban Székelyudvarhelyen a Sport utca 4 szám alatt.
1: Zoocenter. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098

0: Ink.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
8: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
9: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

0: hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rá, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
2: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát, és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
3: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió.
6: Star Rádió. Star Rádió.
7: All right, Dad, you ready?
8: Hold on. Star Rádió. Okay, ready.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
8: Reklámot hallottak!
9: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

azok a hegyek még ma is állnak. Azok a folyók még ma is futnak, az a csillag még ma is mutatja az utat. Az a nép még ma is él.

túl az öveg hegyen, a kék kerek tengeren, az égig érő fa alatt egy szép helyen, ott, ahol a világ virágos bölcsője állt, élt népével puszta magyar király. Három fia volt az öreg pusztának, a vadászt hívták jó szép húvásának, a kovácsot szép tüzek lángjának, a legkisebbet szép mezőszárnyának. Szép mezőszárnya jel alatt született, szívébe írva a gyönyörű zenet. A világon élni csak hősként érdemes, rajtad a sor hallod,

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Miért ugat ennyire a kutyád? Éhes?
3: Nem tudom, honnan tudta meg, hogy a Zoocenter új kisállatáruházának székelyudvarai megnyitóján minden vásárló 25%-os kedvezményt kap a teljes állateledel kínálatra.
2: És mikor lesz a megnyitó?
3: Július 31-én 10 órától a Riverside Retail Parkban, Székelyudvarhelyen, a Sportutca 4 szám alatt.
2: Zoocenter. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztárrádió.
9: Sztárrádió.
8: Sztárrádió. Sztárrádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani. Utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
7: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
8: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Mini moziterem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
9: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
10: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

0: Star Rádió. Hallgass ránk, és hallgass minket!
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a pic

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Cicák, kutyusok, halacskák és ti hullámos papagájok. Hatalmas meglepetésünk van. Július 31-től a Zoo Center új üzletet nyit Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
9: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbe mutató kertjében.
10: Minőség, megbízhatóság, stílus.
11: Hadnagy Viakolor.
12: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
13: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
14: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
15: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
16: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
17: Közérdekű hirdetés következik.
18: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
17: Közérdekű hirdetést hallottak.

játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: Music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

bántad, érzek el nem mondható. Pofon még nem csattam.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

nyáron sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.